A Csillagok háborúja szvit hangzott el, John Williams zenéje. A nagy-britanniai ifjúsági zenekar ezután Carolyn Shaw zeneművét szólaltatta meg, ez az Observatórium címet viseli, ez a komponista Amerikában született, remek hegedű művész, énekes, és zenét is ír, Pulitzer-díjat is kapott már.

Caroline Shaw az Observatórium című zeneművét játszotta a nagy-britanniai ifjúsági zenekar vezényelt Dalia Staszewska. A komponista Észak-Kaliforniában született, és az édesanyja volt az első hegedű tanára, 10 évesen már komponált. Gustav Holst, a Bolygók szvítje következik.

Gustav Holst ismert szvittje hangzott el, a Bolygók. Előadta a Farnhami ifjúsági kórus, illetve a nagy-britanniai ifjúsági zenekar. Vezényelt Dalia Staszewska. A Bolygók valamikor 1910 és 20 között született meg. A ráadás Anthony Newley zenéje volt.

Feeling Good, az 1999-ig élt Anthony Newley zeneművét a Fentheimi ifjúsági kórus és a nagy-britanniai ifjúsági zenekar szólaltatta meg, vezényelt Dalia Staszewska. A londoni Royal Albert Hall hangversenyterméből hallottuk az elmúlt koncertet. Jevgenyi Stefan zeneműve következik. Csillaghullás.

Jevgenyi Sztefán Csilla Kullás című zeneművét a Tornádó Gitár Duó adta elő. Prokofjevről azt mondják, hogy ujjaival és fejben egyformán tudott komponálni, de egymás követő két hangot nem tudott rendesen elénekelni. Nehéz elhinni, de biztos így volt. A hetedik szonátát játssza a Katya Bunyát is Fili.

Prokofjev hetedik szonátáját Katya Buniatisvili játszotta. Richter azt írta, hogy 43 elején kaptam meg ezt a kottát, önkívületbe estem, és 4 nap alatt megtanultam. A helyzet úgy hozta, hogy én voltam a darab első előadója. A mű nagyon nagy sikert aratott. Ray Vaughan Williams madrigája következik, csönd és zene.

Ray Vaughan Williams Csendész zene című madrigáját a BBC Singers előadásában hallottuk. A zeneszerző a pályája során mindenben, amit csinált, az angolságát igyekezett hangsúlyozni, elkötelezte magát az önálló angol-brit nemzeti zene megteremtése mellett, kutatta a népe zenéjét, és imádta a klasszikusokat. 4 óra van.

Frédéric Chopin opusz 25-ös etüdjei a romantikus zongora irodalom egyik csúcspontját jelentik. A 12 darab nem csak technikai gyakorlat, hanem önálló művészi értékű kompozíció. Chopin ezekben az etüdőkben a zongoratechnika új dimenzióit tárta fel, miközben költői, lírai tartalommal töltötte meg azokat. Az opusz 25 darabjai technikailag talán egy kicsit összetettebbek és kifinomultabbak, mint az opusz 10-es etüdök, de hát remek művek. Az etüd szó ugye azt jelenti, hogy gyakorlat, tanulmány, de Chopin minden etüdje magas szintű zene, különösen ha Daniil Trifonov játssza ezeket.

Chopin 12 etüdjét Daniel Trifonov játszotta. Haydn írja egy bécsi barátnőjének, Genzingernének, amikor Bécsből visszatért Eszterházára, itt ülök ordító magányomban, elhagyatva, akár csak egy szegény árva, ilyen állapotok között írta meg a C-dur misét, a Paukenmesszét.

Heiden Paukem ezt című alkotását Hirda Haraldsen Sven, Mariana Beata Kieland, Jonas Digerfeld, Gabriel Suovanen, valamint az oszlói filharmonikus kórus és zenekar adta elő, vezényelt Manfred Hönek. John B. Eszkóza három tánca következik, Gavot Menuett és Jig.

John B. Escoza három táncát szólaltatta meg Giulia Shaw és Nora Bumanis. Most egy Mozart mű következik. Először Mozart nevet 1331-ben jegyeztek fel egy bizonyos Heinrich Mozarttal kapcsolatban, hogy van-e rokonság köztük, nem tudom. Mozarttól a B-dur rondó koncertantét hallgatjuk meg.

Mozart 269-es B-dur rondója hangzott el a Mozart évforduló zenekarának előadásában, a szóló James Ains játszotta. Mozart nevét egyébként mindig másképp írták, két Z-vel, H-val, umlautos A-val, úgyhogy elég változatokat lehet találni erre. Most Richard Strauss variációja következik.

Variációk egy bajor népdalra. Strauss kompozícióját Daniel Dutz, Dominik Fischer és Alexander Kionké szólaltatta meg. Romain Rolland így ír Strauss megjelenéséről: sima, tiszta és világos arca volt, akár egy gyereknek, magas fénylő homloka. Petár Dinev, Apa és fia című kórusműve következik.

Apa és fia, Petár Dinev kórusművét a Plovdivi Szentháromság kórusa adta elő. A bolgár zenére tudjuk, hogy sok minden jellemző, ez a komponista is keverte az egyházi stílust a népzenei elemekkel, egyébként Glazunov tanítványa volt Petár Dinev. Imánc Zemzaris kompozíciója következik, a Tavaszi fények.

A litván Imants Zemzádis tavaszi fények című kompozícióját hallottuk Juris Gailitis és Indulis Szúna előadásában. A miniatűr formák mesterének tartják az 1951-ben született litván zeneszerzőt. Henri Dupargue dala következik, a hullám és a harang.

A hullám és a harang, Henri Duparc dalát Gerard Finley énekelte Steven Rawls zongora kíséretével. Befejezésül ma Johan Severin Svensson, a Norvég Művészek Karneválja című zenekari művét hallgatjuk meg, de a zene előtt elköszönök a hangmérnök Mátyus Otto és a szerkesztő Kantal Márta nevében is. Németh Attilát hallották.

0: A Nocturnum műsorát a mediaclick.hu oldalon újra meghallgathatják.
1: A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette.
2: Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. Hat óra. Híreink következnek.
3: Jó reggelt kívánok, a hírszerkesztő Besenyei Márk, a mikrofonnál Illés Anna. Lassan emelkedik Paksnál a Duna vízszintje, már 7 centivel a minimum vízállás felett van, tájékoztatott a miniszterelnök a védelmi munkacsoport ülése után. Magyar Péter elmondta, hogy az atomerőmű még üzemelő turbinája továbbra is stabilan termel. Kitért arra, hogy a Dunamenti erőmű szivattyúja átmeneti időre automatikusan lekapcsolt a hőség miatt, de hamarosan újraindul a termelés. Hozzátette, a mai nap még kritikus lesz, ezért azt kérte, aki teheti, továbbra is ütemezze át áramfogyasztását. Átfogó energetikai fejlesztési tervet fogadott el a kormány, összesen 868 milliárdos energetikai fejlesztéseket hajtanak végre, erről is a miniszterelnök számolt be. Uniós forrásból egyebek között szélerőműveket telepítenek, valamint fejlesztik az energiatároló kapacitásokat, hálózatbővítést hajtanak végre, illetve geometrikus energiaberuházásokat indítanak. Mától olcsóbb lett az üzemanyag, a 95-ös benzinára 7, a gázolajé pedig 3 forinttal csökkent literenként. A benzin átlagára így 593, a gázolajé 661 forintra mérséklődött. Leállította a MÁV zuglói fakivágásait a közlekedési miniszter, miután több lakossági bejelentés is érkezett a mexikói útmenti töltésen végzett munkáról. Vitézi Dávid utasította a vasúttársaságot, hogy vizsgálja fölül teljes zöld felületkezelési gyakorlatát. Bejelentette azt is, hogy hamarosan főtájépítész felel majd a vasutat övező zöld felületek fenntartható kezeléséért. Több helyen is tarló, illetve bozott tüzek pusztítottak tegnap. A katasztrófa védelemhez 26 esetről érkezett bejelentés. Dédestapolcsány külterületén mintegy 100 hektáron égett az aljnövényzet. A lángok több helyen az erdőre is átterjedtek. Székesfehérvár határában a tarló kapott lángra a 8-as főút mellett. Noszlopnál pedig 32 hektáron égett száraz fű és fás bokros terület. A szakemberek mindenhol elontották a lángokat, senki sem sérült meg. A Hiroshima elleni atomtámadás pusztítására emlékeznek ma világszerte. Az amerikaiak 81 évvel ezelőtt a II. Világháború végén dobtak atombombát a japán városra. A robbanás körzetében 1,2 kilométer sugarú körben minden a földdel vált egyenlővé. A légicsapás közvetlenül mintegy 140 ezer ember halálát okozta, de a sugárfertőzés még évtizedekig szedte áldozatait. A támadás évfordulója egyben a nukleáris fegyverek betiltásáért folyó küzdelem világnapja is. Tegnap is rekordokat döntött itthon a hőség. A budapesti János-hegyen csak 28 fokig hűlt a levegő. Ez új fővárosi és egyben országos hajnali meleg rekord is. A napi csúcsot Budakalászon mérték, ahol 41,4 fok volt. Jelenleg 15 és 27 fok közötti a hőmérséklet az országban, Budapesten 22-26 fokot mérnek. Országszerte derült az ég, napközben mindenütt sok napsütés valószínű, csak helyenként lehetnek gomoly felhők. Délután 36-42, késő este 25-32 fok várható.
2: Híreket hallottak. Műsorajánló.
1: Ma kora délután a Magyar Rádió Szimfonikus Zenekara játszik. Az est középpontjában mester és tanítvány Giuseppe Martucci és Ottorino Respighi Róma trilógiája áll. Az olasz Brahms Martucci zongora versenyében Federico Colli játssza a szólót. A karmester Riccardo Frizza. Hangverseny különlegességek. Ma 12 óra 35 perckor a Bartók Rádióban. Péntek kora délután a Magyar Rádió Szimfonikus Zenekara játszik. A hangversenyen női energiák összpontosulnak a bolgár Deljana Lazarova vezényletével, aki a fiatal moldovai hegedűművész Lilia Pocsitári szólójával Dvorzsák népszerű hegedűversenyét is vezényli. Tavaly októberi felvétel a Zeneakadémiáról, pénteken 13 óra 34 perckor a Bartók Rádióban. Műsorajánlót hallottak. Muzsikáló reggel a Bartók Rádióban.
4: Lendületes csütörtök reggelt és jó rádiózást kívánok a kedves hallgatóknak. A zenei szerkesztő Csík Gabriella, a hangmérnök Erdős Béla, én Szegyl Dénes vagyok. Drusecki B-dur partitájával indítjuk a zenehallgatást a mai muzsikáló reggelben. A B-dur partita két tétele szól, a Budapesti Fúvós Együttes játszik.

Trusecki B-dur partitájának két tételét hallottuk, a budapesti fúvós együttes játszott. Most egy tréfamester következik. Na mármint nem a meghívott vendégünkre gondolok, mert ilyen nincsen, hanem Richard Strauss egyik szimfonikus költeményére, melynek címe Till Eulenspiegel vidám csínjei. Ugye egy középkori tréfamesterről van szó, aki mindenféle különlegességet csinál, lesz itt vásári jelenet, álprédikátori szerep, egy kis szerelmi viszály, és hát nem a középkorban járnánk, hogyha végén nem egy perenkívüli kivégzéssel záródna a darab. Mindez persze rengeteg tréfával, zenei humorral és iróniával. A Budapesti Fesztivál zenekar játszik, vezényel Fischer Iván.

Richard Strauss, Till Eulenspiegel vidám csínyei című szimfonikus költeményét hallottuk a Budapesti Fesztivál zenekar előadásában Fischer Iván vezényelt. A nagy tréfálkozás, vicceskedés után most komolyabbra vesszük a figurát, összeborzuljuk a hajunkat, összehúzzuk a szemöldökünket, sőt, még az is lehet, hogy egy-két kéretlen szót mondunk a járókelőknek. Beethoven következik, ugyanis az E-dur szonáta első tételét Glenn Gould játsza.

0: Ludwig van Beethoven E-dur szonátájának első tételét hallottuk, Glenn Gould játszott zongorán.
1: Bartók Rádió. Több, mint klasszikus.
0: Fél hét van, verssel folytatjuk, Szersény Gyula előadását halljuk.
2: József Attila. Jön a vihar. Jön a vihar, tajtéka ében, haragos bírák feketében, villámok szelnek át az égen, mint fájó fejen a kínok, utánuk bársony nesz inok, megremegnek a jászminok. Almaszirmok, míg éperoncs ág, igyekszenek, hogy szállni bontsák kis lepkeszárnyuk. Mi bolondság! S ameddig az a lanka nyúl, a szegény fűszál lekonyul, fél, hogy örökre alkonyul. Borzongásuk a nem remélt vád, így adnak a kicsinyek példát, hogy fájdalmad szerényen éld át, s legyen oly lágy a dallama, mintha a fű is hallana, s téged is fűnek vallana.

Lassus Madrigát hallottunk. Jó reggelt, kedvesem, így lehetne fordítani a címét, vagy kedvő kezdő sorát. Az Amarkord együttes előadását hallottuk, előtte pedig József Attila Jön a vihar című versét mondta Szersény Gyula. Most pedig kakaskodunk, Karen Nielsen állarcos bájából szól a Kakastánc, a Dán Rádió szimfonikus zenekara játszik.

Richard Nielsen állarcos bájából szólt a kakastánc, a Dán Rádió szimfonikus zenekara játszott, vezényelt Thomas Dausgaard. A kakasról jut eszembe, hogy az egyik ismerősen vett egy csomó csibét, mert tyúkokat akart tartani, és mondta nekem, hogy az egyikből kakas lesz, akkor az megy a levesbe. Ezt a mondást még ilyen frappánsan soha nem hallottam. Egyébként ennek a tyúktartásnak óriási reneszánsza van, nem csak haszonállatként, hanem gyakorlatilag hobbi állatként is tartják nagyon sokan. Hát aztán persze van benne valami haszon, hiszen ott vannak a tojások. Hát az egész egy csoda. De ezt már a következő zene miatt mondom, hiszen Joseph Haydn numero 96-os D-dur csoda szimfóniájának második tétele szól a Philharmonia Hungarica előadásában.

József Haydn numeró 96-os D-dur szimfóniájának második tételét hallottuk, a Philharmonia Hungarica játszott vezényelt Doráti Antal. Most Ralph Vaughan Williams Greensleeves fantáziája következik. Állítólag ezt az ősi dallamot, vagy hát régebbi dallamot, egyesek szerint 8. Henrik angol király komponálta szerelmének, de ez igazából kacsa, ha már a kakasnál tartunk, hiszen a zenetörténészek megállapították, hogy hát ez abszolút népi eredetű dallam, ennek sok köze 8. Henriknek nincsen. Annyi azért igazság, hogy 8. Henrik komponálgatott, fönn is maradt egy-két darab, de jegyezzük meg, hogy az eredeti dallam nem hozzá tartozik.

Ralph Vaughan Williams Greensleeves fantáziáját hallottuk, az Orpheus kamarazenekar játszott. Bachal folytatjuk, a harmadik brandenburgi verseny harmadik tétele következik, 3x3, a Le Concert des Nations játszik vezényel, Jordi Savall.

Johann Sebastian Bach harmadik brandenburgi versenyének harmadik tételét hallottuk, a Le Concert des Nations játszott Jordi Savall vezényelt. A hírek előtt még Britten Simple Symphony című művének első tételét halljuk, a Bournemouth Szimfonietta játszik.

0: Az egyik legnagyobb angol zeneszerző művét hallottuk, Benjamin Britten Simple Symphony című művéből szólt az első tétel, a Bournemouth Szimfonietta játszott. Kedves hallgatóink, maradjanak velünk, érdemes, hiszen majd jön Schubert és sok más is, most 7 óra van.
1: Híreink következnek. Jó reggelt kívánok, a hírszerkesztő Bánáti Bence, a mikrofonnál Illés Anna. Megnyugtató és stabil a paksi atomerőmű helyzete. A Duna vízszintje lassan emelkedik a városnál, tegnap késő délután már 7 centivel volt a hétfő éjszaka mért minimum vízállás felett. Erről a miniszterelnök számolt be a védelmi munkacsoport ülése után. Magyar Péter azt is elmondta, hogy a hőség miatt rövid időre lekapcsolt 100 halombattán a Dunamenti erőmű szivattyúja. Néhány település kivételével stabil az ivóvízellátás, ahol akadozik, ott a honvédség segítségével látják el a lakosságot. A Fidesz szerint követhetetlen az energiaválsággal kapcsolatos kormányzati álláspont. Az ellenzéki párt frakció vezetője közösségi oldalán arról beszélt, a Tisza kormány elégtelenül készült föl a krízisre. Bóka János úgy fogalmazott, ez azért történhetett meg, mert a valódi kormányzásnál fontosabb volt a facebookozás, az önkény kiépítése és a politikai tisztogatás. Nem enged át több vizet Szlovákia a Duna magyarországi szakaszára. A szlovák környezetvédelmi miniszter közölte, nem tudják növelni a vízhozamot, mert az 2 napon belül vízhiányt okozna a szlovák oldalon. Hangsúlyozta, Pozsony a jelenleg átengedett mennyiséggel eleget tesz a nemzetközi kötelezettségeinek. Több helyen is tarló, illetve bozó tüzek pusztítottak tegnap itthon. A katasztrófa védelemhez 26 esetről érkezett bejelentés. Dédestapolcsány külterületén mintegy 100 hektáron égett az aljnövényzet. A lángok több helyen az erdőre is átterjedtek. Székesfehérvár határában a tarló kapott lángra a 8-as főút mellett. Noszlopnál pedig 32 hektáron égett száraz fű és fás bokros terület. A szakemberek mindenhol eloltották a lángokat, senki sem sérült meg. Becsődölt a Robinson Tours, a főként bulgáriai üdüléseket kínáló utazási iroda közölte, hogy több, elsősorban külpolitikai és gazdasági ok miatt nem tudja kifizetni kintlévőségeit, ezért felszámolási eljárást kezdeményezett maga ellen a Szófiai Bíróságon. A károsult magyar utasok a cég bolgár biztosítójához fordulhatnak. Részletek a turizmus.com utazási szakportálon olvashatók. Az M1-en is láthatók lesznek az idei Sziget Fesztivál magyar előadóinak koncertjei. Erről írt alá megállapodást Gerendai Károly, a Sziget alapítója, és Horváth András, a közmédia megbízott vezérigazgatója. A koncertfelvételeket még a nyár folyamán láthatják az M1 nézői, a fellépések korlátozott ideig a Médiaklikken is megtekinthetők lesznek. A hazai jazz élet meghatározó szereplői, valamint nemzetközi előadók is színpadra lépnek a ma kezdődő debreceni bor és jazz napokon. Az ország egyik legnagyobb jazz fesztiválján több mint 40 zenekar szórakoztatja a közönséget. A résztvevők emellett 50 hazai borászat kínálatát is megismerhetik. A szőlőfajták közül ezúttal a kék frankos kerül a középpontba. Végül a várható időjárásról. Országszerte derült az ég, napközben mindenütt sok napsütés valószínű, csak helyenként lehetnek gomoly felhők. Ezekből legfeljebb csak elszórtan alakulhat ki eső. Délután 36-42, késő este 25-32 fok valószínű.
2: Híreket hallottak. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: Az Opárt világhírű magyar-francia mestere. Vazarelli 120. Viktor Vazarelli lenyűgöző életmű kiállítása a Szép Művészeti Múzeumban augusztus 16-áig.
4: A Augusztus 9-e és 14-e között Kaposvár ismét a komoly zene fővárosa. Érkezik a 17. Kaposfest. Világhírű művészek, felejthetetlen koncertek a Szivárvány Kultúrpalotában, izgalmas zenei előadások és színes kísérőprogramok várják a látogatókat. Ne hagyja ki az év egyik legkülönlegesebb kulturális eseményét. Találkozzunk a Kaposfesten. További információ www.kaposfest.com.
5: Valaki még a kulcsát keresi, valaki már úton van, valaki pedig a kedvenc rádióját hallgatja.
6: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 1,3 millió 15 és 29 év közötti fiatalt érnek el. Hirdess rádióban! Ismerd meg a rádió erejét! Miért rádió.hu?
2: Reklámot hallottak. Műsorajánló.
7: Ma este Edvard Grieg műveiből játszik a Mendelssohn kamarazenekar. A 2023-as Auer Fesztivál estjén a Pergünd Suite után az Ámol zongora verseny csendült fel a Veszprémi Hangvillában. A zongora szólót Luca de Bargue játszotta. A karmester Kovács Péter volt. Kamaramuzsika. Ma 19 óra 35 perckor a Bartók Rádióban. Folytatódik sorozatunk, melyben a BBC Proms Fesztivál múlt heti hangversenyeinek programjából válogatunk. Előtérbe kerülnek a skótok, a BBC skóciai szimfonikus zenekara és a Királyi Skót Nemzeti Zenekar, de játszik a brémai kamarafilharmónia is. Proms 2026 a londoni Royal Albert Hallból, pénteken 19 óra 35 perckor a Bartók Rádióban. Vivaldi híres áriái és drámai hangvétele keveredik a Bajazet, avagy Il Tamerlano című háromfelvonásos operában. Barokk opera a Műpából, szombaton 19 órakor a Bartók Rádióban.
2: Műsorajánlót hallottak. Muzsikáló reggel a Bartók Rádióban.
0: Lendületes csütörtök reggelt, kellemes ébredést, békés készülődést, jó rádiózást kívánok a kedves hallgatóknak. A zenei szerkesztő Csík Gabriella, a hangmérnök Erdős Béla, a mikrofonnál Szejdő Dénes. Schubert második szimfóniájával indítjuk ezt az órát. Lendület az lesz, a negyedik tétel szól, Presto vivace, a bécsi filharmonikusok játszanak, vezényel Kertész István.

Schubert második szimfóniájának negyedik tételét hallottuk, a bécsi filharmonikusok játszottak, Kertész István vezényelt. Schubert rögtön az első szimfónia után írta ezt a másodikat, nem telt el a két szimfónia között sok idő, 16-17 éves lehetett, amikor ezt a művet komponálta, és egyesek a legvidámabb Schubert szimfóniának tartják. Kíváncsi vagyok, hogy ezt mi alapján mérik, van-e vidámságmérőjük, ami esetleg kiakadt a második szimfónia hallatán, vagy nézik centivel, hogy milyen mosoly kerekedett a szimfónia hallgatása alatt. Ó, 8,5, akkor legyen ez a legvidámabb szimfónia. Hát nem tudom, hogy ez volt a legvidámabb, de vidámnak mondható. Händel A-dur szonátájának negyedik tétele következik, Hiro Kurosaki játszik hegedűn, William Christie orgonán.

Handel Ádúr szonátájának negyedik tételét hallottuk, Hiro Kuraszaki játszott hegedűn William Christie orgonán. Most Bellini Rómeó és Júliájából szól részlet hamarosan, ugye ez az opera nem a Shakespeare-i történetet követi teljesen, így a végkifejlet is egy kicsit módosul, bár mind a ketten meghalnak, az eredeti libretto szerint Júlia itt nem követel öngyilkosságot, hanem Rómeó elvesztése miatt érzelett fájdalomba hal bele. Hát a végkifejlet végül is ugyanaz. Talán olyan a kettő közti különbség, mint a generációk közti különbség, hogy nem rosszabb vagy jobb, hanem más. A Skót Kamara zenekar játszik.

Vincenzo Bellini Rómeó és Giuliájából szólt a szimfóniatétel, a Skót Kamarazenekar előadását hallottuk. Wagenseil következik, Georg Christoph Wagenseil, aki a bécsi udvari zenei élet egyik legbelsőbb körének tagja volt, 1739-től Mária Terézia udvari zeneszerzője volt, később a császárné lányainak zongoratanára lett, hát tényleg közel volt a tűzhöz, de nem csak hatalmi értelemben, hanem zenetörténeti értelemben is, hiszen Mozarttal is volt kapcsolata, amikor a zeneszerző, a zseni, a csodagyerek kicsi volt, nagyjából 5 éves, akkor megtanult egy Wagenseil darabot, amit előadott, de arra kérte a zeneszerzőt, hogy jöjjön fel a színpadra, és lapozzon neki, hiszen az ő darabját fogja játszani. Hát az egyiknek nagyobb megtiszteltetés volt ez szerintem, mint a másiknak. De igazából miénk a szerencse, hiszen a G-dur hárfa verseny első tételét most Víg Andrea és a budapesti vonósok előadásában halljuk.

Wagenseil G-dur hárfa versenyének első tételét hallottuk Víg Andrea és a budapesti vonósok előadásában. Edward Elgar szerzeménye következik, ez a Carissima. Rövid kis darabról van szó, ami nem véletlenül lett ilyen rövid. Ez az első olyan mű Elgar tollából, amit lemezre rögzítettek, és direkt úgy készült el, hogy egy 78-as lemez egyik oldalára pont elférjen. Ez egy kis zenekari darab eredetileg, de készült belőle rengeteg átirat. Most egy hegedű zongora átiratot hallunk Wilde Frank és Thomas Hope előadásában.

0: A másik legnagyobb angol zeneszerző Edward Elgar művét hallottuk, ha már azt mondtuk Benjamin Britten-ről, hogy az egyik legnagyobb angol zeneszerző, Elgar Karisszimáját játszotta Wilde Frank és Thomas Hope. 8:02.
1: Bartók Rádió. Több, mint klasszikus.
0: Kulturális ajánlóval folytatjuk. Idén augusztus 3-a és 9-e között várja az érdeklődőket a Pécs Kantát rendezvénysorozat. A Nemzetközi Kórus Fesztivál gálakoncertjén Karl Orff Carmina Burana című műve hangzik el egy különleges előadásban. A fesztivál művészeti vezetőjét, Lakner Tamás karnagyot, Csík Gabriella kollégám kérdezte a koncertről és a fesztiválról.
2: Mióta szervezik a Pécs Kantátot, és mi a célja ennek a rendezvénysorozatnak?
3: A Pécs Kantát először 2010-ben került nekünk, és amikor Pécs Európa Kultúra és Fővárosa volt, akkor egy 1000 fős kórus létszám jött össze. Akkor szerencsére itt volt a akkori Európa Kantát elnöke, és próbáltuk meggyőzni őt, hogy Pécsre kerülhessen még egyszer az Európa Kantát, ugye 1988-ban már volt Pécsen. És annyira megtetszett neki a helyzet, biztatott minket, hogy pályázzuk meg, és akkor 2015-ben megint Pécsre került az Európa Kantát. A Pécs Kantát az Európa Kantát szellemiségét viszi tovább, ami azt jelenti, hogy sok koncert van szabadtéren, utcákon, tereken, közös éneklések vannak Pécsen, a Dóm téren, vagy a Széchenyi téren, sétáló koncertek a Színház téren, a Jókai téren, a Séta téren, stb. És hát persze mindig van valamilyen műhely munka is, amikor aztán annak a végeredménye egy koncertteremben fog felcsendülni, és most ebben az évben a Carmina Burana előadására kerül sor.
2: Több kórus fogja előadni. Milyen formában hallható ez? Az összes kórus egy nagy kórus áll össze, vagy a kórusok egy-egy tételt adnak elő? Hogy képzeljük el?
3: Igen, valahogy így. Először is ugye egy mesterkurzus kezdődik 3-án hétfőn. 8 karnagy vállalkozott arra, hogy részt vesz ezen a mesterkurzuson. Kínából, Indiából, Kenyából és Magyarországról. Fiatalabb, idősebb korosztály, tehát ők az első 3 nap technikailag megpróbálják elsajátítani a vezénylés fortéjait, aztán amikor 6-án megjönnek a kórusok, akkor már kórussal próbálnak, mi a 2 zongorra ütőhangszeres változatot fogjuk előadni. És igen, az van, hogy a kórusok nem mindenki minden tételt tanult meg. Mert igazából itt az volt a célom, hogy az az 500 énekes, aki idejön, valamilyen módon csak vegyen részt. Aki nem tudta megtanulni az egész darabot, az nyilván abba 3-4-5-6 tételbe fog részt venni. Persze logisztikailag nem egyszerű feladat lesz megoldani a színpadon, meg főleg, hogy a karnagyok is váltják egymást. A művet úgy osztottam fel, hogy csoportosítottam a tételeket, 3-4 tétel van egy csoportban, és utána vannak a váltások. A kurusok is már így tanulták meg a művet, ki az első csoportot, ki a 5., attól függ, hogy melyikhez volt kedve, vagy éppen lehetősége. Persze a biztonsággal kell törekedni, és a 3 kiváló pécsi kurus, a Bartók Béla férfikar, az egyetemi kórus és a Mecsek kórus végig fogja énekelni a művet, tehát ők a biztos pont, és a többi kórus pedig csatlakozik hozzá, akár a külföldiek, vagy a magyarok.
2: Ön tapasztalt karnagy volt már része ilyen összetett előadásban?
3: Nem, én is izgulok nagyon. Ha feltételezem, hogy egy valaki vezényli végig, akkor a tempók azért logikusan következhetnek egymás után. Most itt, amikor váltakoznak a karnagyok, akkor például mondjuk tempó problémákkal fogunk szembesülni, legalábbis én erre számítok. De hát mindenképpen egy izgalmas kísérlet, egy izgalmas előadás lesz. A közönség is várja nagyon. Én nagyon remélem, hogy egy nagyon-nagyon jó színvonalú produkciót tudunk a közönségnek adni, ha csak ilyen új köntösben, egy új formában is.

Kár Orff Carmina Burianájából hallottunk részletet, a Gödöllői Chopin Zeneiskola gyermekkórusa, valamint a Nemzeti Énekkar és a MÁV Szimfonikus Zenekar közös előadását élvezhettük az elmúlt pár percben, Gál Tamás vezényelt, és előtte pedig interjút hallottunk, Lakner Tamás karnagyot kérdezte Csík Gabriella kollégám, ugye augusztus 3-a és 9-e között lesz ez a Pécs Kantát rendezvénysorozat, de tulajdonképpen azt is mondhatnám, hogy van, hiszen már zajlik javában, és itt a Gála koncerten hangzik el ez a különös előadás a Carmina Burana. Most Louis Ferenc 3. G-moll szimfóniájának 4. tétele következik, az Insula Orchestra játszik.

Louis Ferenc harmadik G-moll szimfóniájának negyedik tételét hallottuk az Insula Orchestra előadásában. Vivaldi kettős versenyének két tétele következik, két trombitást fogunk hallani, ráadásul két nagyszerű trombitást. A második és a harmadik tétel szól, ne ijedjenek meg itt a második tételben, elsőként még nem csendülnek fel a trombiták, gyakorlatilag ez egy ilyen kis átvezető, itt lehet egy rövidet szusszanni az első és a harmadik tétel között, aztán jön a harmadik tétel, ahol Reinhold Friedrich és Laura Vukobratovics belefúj a trombitába, nem is akárhogy.

Antonio Vivaldi kettős versenyének két tételét hallottuk. A második és a harmadik tétel szólt, Reinhold Friedrich és Laura Vukobratovics volt a két szólista. A Capella Istropolitana játszott, vezényelt Holger Speck. Liszt Ferenccel folytatjuk, az első elfelejtett keringő szól, Mihály Rudi játszik zongorán.

Liszt Ferenc első elfelejtett keringőjét hallottuk, Mihály Rudi játszott a zongorán. Egyszer, amikor a Lisztnek ezt a darabot vitte egy tanítványa, akkor állítólag a mester azt mondta, hogy már csak elfelejtett dolgaim vannak. Hát nyilván egy kis önirónia, illetve egy kis álszerencség. Nem hiszem, hogy akkor Liszt Ferenc elfelejtett lett volna, és hát most is Mihály Rudi emlékezetes előadását hallottuk. Wolfgang Amadeus Mozart Don Giovanni című operájának nyitányával folytatjuk.

0: Wolfgang Amadeus Mozart Don Giovanni című operájának nyitányát hallottuk a Le Concert de la Loge előadásában, vezényelt Julien Chauvin. Ugye érdekes ezzel az operával kapcsolatban az, hogy a nyitány az utolsó pillanatban készült el. Mozart végig azt mondogatta, hogy nyugalom, nyugalom, itt van a fejemben az összes hang, már csak le kell írni. Hát aztán szerencsére leírta. Ennek az eredményét hallottuk. Érdemes velünk maradni, hamarosan kezdődik a játékos óra Kinyermával. Nyolc óra van.
1: Híreink következnek.
2: Jó reggelt kívánok! A hírszerkesztő Bánáti Bence, a mikrofonnál Illés Anna. Megnyugtató és stabil a paksi atomerőmű helyzete. A Duna víz szintje lassan emelkedik a városnál. Tegnap késő délután már 7 centivel volt a hétfő éjszaka mért minimum vízállás felett. Erről a miniszterelnök számolt be a védelmi munkacsoport ülése után. Magyar Péter elmondta azt is, hogy a hőség miatt rövid időre lekapcsolt 100 Halombattán a Duna menti erőmű szivattyúja. Néhány település kivételével stabil az ivóvízellátás, ahol akadozik, ott a honvédség segítségével látják el a lakosságot. Ismét rendkívüli kétnapos parlamenti ülést kezdeményez jövő hét hétfőre és kedre a kormány. A kabinet 10 előterjesztést nyújtott be, köztük a köznevelési, a rendészeti és a gazdasági jogszabályok sürgős módosítását. Emellett a Tisza frakció kezdeményezte, hogy jövő kedden válassza meg az új köztársasági elnököt a parlament. A Fidesz szerint közjogilag érvénytelen lesz a köztársasági elnök választás, ezért felesleges azt megtartani. Az ellenzéki párt közleményében utalt arra, hogy továbbra is Sulyog Tamást tekintik az utolsó, legitim módon megválasztott államfőnek. Magyarország helye egyértelműen az Európai és Transatlanti Szövetségi Rendszerben van, jelentette ki a Tisza párt frakció vezetője. Bújdosó Andrea az amerikai nagykövetségen vett részt egy megbeszélésen. A politikus a találkozón bemutatta a frakció parlamenti munkáját és működését, valamint az elmúlt időszak parlamenti tapasztalatait. Úgy fogalmazott, a pártja a nyitott, értékalapú, kölcsönös tiszteletre és bizalomra épülő nemzetközi kapcsolatokban hisz. Végső szakaszába jutott a Hormuci szoros új hajózási rendjéről szóló megállapodás kidolgozása Irán és Omán között. Az Egyesült Államok nélkül tartott egyeztetések után az iráni külügyi szóvívő közölte, hogy a közös nyilatkozat elkészült, és fontos, hogy a továbbiakban se avatkozzanak be külső szereplők a folyamatba. Omán egyelőre nem erősítette meg az iráni álláspontot. A Hiroshima elleni atomtámadás pusztítására emlékeznek ma világszerte. Az amerikaiak 81 évvel ezelőtt a II. Világháború végén dobtak atombombát a japán városra. A robbanás körzetében 1,2 kilométer sugarú körben minden a földdel vált egyenlővé. A légicsapás közvetlenül mintegy 140 ezer ember halálát okozta, de a sugárfertőzés még évtizedekig szedte áldozatait. A támadás évfordulója egyben a nukleáris fegyverek betiltásáért folyó küzdelem világnapja is. A hatalmas szárazság miatt országszerte erdőtüzekkel küzdenek Szerbiában. A legnagyobb károk a Vajdaság dél-keleti részén fekvő Deliblati homokpuszta természetvédelmi területén keletkeztek, ahol ismét fellángolt a néhány nappal korábban már megfékezett tűz, és eddig mintegy 300 hektárnyi fenyőerdő égett le. Itthon országszerte derült az ég, napközben mindenütt sok napsütés valószínű, csak helyenként lehetnek gomoly felhők, ezekből legfeljebb csak elszórtan alakulhatnak ki záporok, zivatarok. Kezdetben a Dunántúlon, majd később már egyre több felé megélénkül a szél. Délután 36-42 fok valószínű.
1: Híreket hallottak. Műsorajánló. Ma kora délután a Magyar Rádió Szimfonikus Zenekara játszik.
3: Az est középpontjában mester és tanítvány Giuseppe Martucci és Ottorino Respighi Róma trilógiája áll. Az olasz Brahms Martucci zongora versenyében Federico Colli játssza a szólót. A karmester Riccardo Frizza. Hangverseny különlegességek. Ma 12 óra 35 perckor a Bartók Rádióban. Ma este Edvard Grieg műveiből játszik a Mendelssohn kamarazenekar. A 2023-as Auer Fesztivál estjén a Pergünd Szvit után az A-moll zongora verseny csendült fel a Veszprémi hangvillában. A zongora szólót Luca de Bargue játszotta. A karmester Kovács Péter volt. Kamara muzsika. Ma 19 óra 35 perckor a Bartók Rádióban. Műsorajánlót hallottak. Muzsikáló reggel a Bartók Rádióban.
0: 8 óra múlt 6 perccel.
3: Ki nyer ma? Játék és muzsika 10 percben. Aki kérdez, Seidl Dénes. Aki válaszol.
4: Jó reggelt kívánok, Kerekes Endre vagyok.
0: Jó játék, jó reggelt kívánok, és természetesen jó játékot is a kedves hallgatónknak, mai játékosunknak. A játék önmagában öröm, de azért vannak nyereményeink is, hogyha három kérdésre jól válaszol, akkor egy dupla CD-t nyer, Marci Marian zongoraművész lemezei, az egyiken 20. századi magyar zongoraművek hallhatóak, a másikban pedig Schubert és Schumann műveit játsza. És hogyha a negyedik kérdésre is jól válaszol, akkor ismét egy tárgynyereményt nyer, ez is egy CD, Bartók és Britten. A címe a Consensus Hungaricus lemezéről van szó. Ezek tehát a várható nyeremények, és nem tudom, hogy milyen zenékre, milyen tematikára számított kedves Endre, de ma az operákkal fogunk foglalkozni. Ennek örülünk?
4: Hát igazából mindenevő vagyok, úgyhogy nagyon kíváncsian várom a mai feladványokat.
0: Milyen diplomatikus válasz. Rendben, ugye a kavatinák köré fog épülni most ez a kinyerma. A kavatina az operákban az ária rokon műfaja, formailag egyszerűbb, kidolgozott díszítések nélküli szólószám, amely gyakran a szereplő színrelépésének pillanatában hangzik el. Az első kavatina egy Rossini operából származik, a kérdés csak az, hogy melyikből.

0: Mi az opera címe, ez a kérdés?
1: Az opera címe a Sevillai Borbé.
0: Így igaz. Rossini komponálta, és ebből szólt Figaro kavatinája az első felvonásból. Dmitrij Horosztoszkinak volt ilyen fürgenyelve. Jön a második kérdés, és ez az opera is szorosan kapcsolódik a Sevillai Borbé című színműhöz. A drámaíró Bomarsé munkásságához ezúttal női kavatina következik, egy olyan szereplőtől, aki Rossini operájában is feltűnik, ott szerencsésebb, itt fájdalmasabb szerepben. A kérdésünk az, hogy ki énekel.

0: Tehát a kérdés az, hogy ki énekelt?
1: A grófnének a kavatináját hallhattuk.
0: Így igaz, Mozart Figaro házassága című operájából a második felvonás részletét énekelte Kirite Kanava. Jön a harmadik kérdés, és harmadikként ismét női szereplő kavatináját halljuk, Vincenzo Bellini egyik különösen népszerű operájának részletét. A helyszín a római kori Gaia. A kérdés ismét, hogy hívják a szereplőt, aki és egyben az opera címszereplője is.

0: kérdésünk tehát az, hogy hívják a szereplőt?
1: Most hát a címszereplő Norma és ugye a Casta Diva részletet hallottuk.
0: Így igaz, tökéletes a válasz. És egyébként itt a közben a hallgatók is megírták a helyes megfejtést, sőt, még az előadót is, valóban René Fleming énekelt, a londoni filharmonikus zenekar játszott. Gratulálok, 3 kérdésre jól válaszolt, úgyhogy a dupla CD-t mindenképpen megnyerte, de javaslom, hogy ne hagyjuk itt abba, ha már ez ilyen jól megy, jöjjön a 4. kérdés a bónusz nyereményért cserébe. Sárgúnó operájával, egy szerelmes fiatalember kavatinájával zárjuk a mai játékot. Az utolsó kérdésünk így szól, ki ez a fiú, aki csak a szerelemre tud gondolni?

0: A kérdésünk tehát az, hogy ki ez a szereplő, aki ilyen szimpatikusan búgta a fülünkbe a részlet elején, hogy Lamour.
1: Most hát ez a fiatal ember Romeo, lenne a Romeo és Julia című operából.
0: Igen, igen. Piotr Bacsala énekelt, a Lyoni Operaház zenekara játszott. Gratulálok, mind a négy kérdésre helyesen válaszolt, ezért a Bartók és Britten CD-t is postázzuk. Kerekes Endre volt a mai játékosunk, akinek gratulálok, szuperül játszott, kívánom, hogy legyen szerencsénk egymáshoz máskor is.
1: Nagyon szépen köszönöm ismételten a lehetőséget.
0: Mi is köszönjük, viszont hallásra.
1: Viszont hallásra.
0: Csajkovszki zenéjével folytatjuk, ebben kevesebb kavatina lesz, a diótörő szvitből szól három tétel.

Csajkovszki diótörőjéből szólt három rövid részlet, a tündértáncot, az orosz táncot és az arab táncot hallottuk. A St. Martin in the Fields kamarazenekar előadásában vezényelt Neville Mariner. Bach következik, az S-dur szonáta második tételét, Alexander Taro játssza zongorán.

Johann Sebastian Bach 1031-es BWV-Faust számú S-dur szonátáját hallottuk Alexander Taro átiratában és előadásában. Mindjárt jön a játék, előtte azonban még meghallgatjuk Mozart D-dur kürtversenyének második tételét. A szólista Tarjáni Ferenc.

0: Wolfgang Amadeus Mozart 412-es köhűjegyzék számú D-dur kürt versenyének második tételét, a rondót játszotta Tarjáni Ferenc és a Győri Filharmonikus Zenekar Sándor János vezényelt. 8:59, jön a játék.
1: Bartók Rádió. Több, mint klasszikus.
0: A mai játék során két koncertre sorsolunk ki páros belépőket. Augusztus 13-án csütörtökön lesz mind a két koncert. Az egyik 20 órakor Fehérvár Csurgón a Károlyi Kastélyban. Ez a 10. Echo Nyári Akadémia egyik koncertje, melynek címe a Napfény hangneme. A-dur szonátákat játszanak, egy Forrét és egy Brahmst. Szintén 13-án, 20 órakor, de Békés Csabán az Evangélikus Nagy Templomban az Orgonapont Fesztivál keretén belül lesz Hozé Kura és Szamosi Szabolcs koncertje. Tehát Fehérvár Csurgó, Echo Nyári Akadémia, A-dur szonátákkal és Békés Csaba Evangélikus Templom Orgonapont Fesztivál Hozé Kurával és Szamosi Szabolcsal. Ez a két koncertünk, mind a kettő, tehát 13-án lesz. És a játék során egy olyan szót keresünk, ami egyszerre egy szögmértékegység, időegység, hangutánzó szó, sőt, még egy testrész részletét is szoktuk ezzel a szóval megnevezni. Tehát egy szót kell nekünk megírni, ami egyszerre szögmértékegység, időegység, hangutánzó szó, sőt, még egy testrészt részletét is szoktuk ezzel a szóval megnevezni. 0630 30 30 160 az SMS számunk, muzsikálóreggel@radio.hu az e-mail címünk. Ide írjanak nekünk üzenetet, ami tartalmazza a helyes megfejtést, a saját nevüket, és azt is, hogy melyik nyereményre pályáznak. A zene segítség, ez a szó a címben is feltűnik.

Doknányi Erdő művét hallottuk, a Magyar Rádió Szimfonikus Zenekar játszott, Vásári Tamás vezényelt. A helyes megfejtéstől és a szerencsés nyertesek neveitől már csak percek választanak el minket, addig is hallgassuk József Haydn Ezdur szonátájának harmadik tételét. Alfred Brendel játszik zongorán.

Joseph Haydn Ez-dur szonátájának harmadik tételét hallottuk, Alfred Brendel játszott zongorán. És előtte pedig játszottunk Toknányi Ernő szimfonikus percek című művéből szólt három tétel, ott a Magyar Rádió szimfonikus zenekara játszott Vásári Tamás vezényletével, és a játék helyes megfejtése a perc szó volt, amit ugye rengeteg módon szoktunk használni, hát nyilván van az időegység, ezt nem magyarázom, aztán a szögmértékegység, ugye a fok 60-ad része a perc, például 15 fok 30 perc, ugye ez egy ilyen gyakori példa. Aztán szoktuk még használni másra is ezt a szót, például ahogyan a szú perceg, és hát ott van ugye az új perc, arról se feledkezzünk meg. Mondom a szerencsés nyerteseket, róluk se feledkezzünk meg. Dr. Kővári Károly és Sarkadi Ildikó örülhet a választott nyereménynek. Köszönöm nekik és mindenkinek, aki helyes megfejtést küldött, jó, hogy ilyen sokan játszottak velünk. Antonin Dvorzsák 19. szláv táncával folytatjuk. Az Európa Kamara zenekar játszik, Nikolaus Harnoncourt vezényel.

Antonin Dvorák 19. szláv táncát hallottuk, az Európa Kamara zenekar játszott, Niklaus Harman Kur vezényelt. Liszt Ferenc szerzeményével búcsúzunk, a második magyar rapszódia szól, az RCA Viktor Szimfonikus Zenekar játszik.

0: Liszt Ferenc második magyar rapszódiáját hallottuk az RCA Victor szimfonikus zenekar előadásában Leopold Stokowski vezényelt. Kedves hallgatóink, ezzel véget ért a mai muzsikáló reggel. A zenei szerkesztő Csík Gabriella és a hangmérnök Erdős Béla nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. Szegyű Dénest hallották. Pontosan 9 óra van.
1: Híreink következnek. Köszöntöm a hallgatókat, a hírszerkesztő Bánáti Bence, a mikrofonnál Illés Anna. Tovább emelkedett Paksnál a Duna vízszintje, a hétvégéhez képest már csaknem 10 cm nőtt a vízállás, és az osztrák vízgyűjtő területeken eső várható, írta a kormányfő közösségi oldalán. Magyar Péter hangsúlyozta, a paksi turbina rendben üzemel, de a mai kánikulai napon is szükséges lesz az önkéntes fogyasztás csökkentés. Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter arra hívta fel a figyelmet, hogy az erőművek termelnek és importáram is biztosított. A Duna alacsony vízállása miatt egyeztetett a külügyminiszter a szlovák környezetvédelmi tárca vezetővel. Orbán Anita közölte, Magyarország hiánytalanul megkapja a nemzetközi kötelezettségek alapján járó szokásos vízmennyiséget. Tomás Tabara ígéretet tett arra, hogy a szlovákiai vízhiány ellenére a vízhozam egyenletes marad és esetlegesen többletvizet is átengednek. A külügyminiszter emellett cáfolta azokat a híreszteléseket, amelyek a szomszédos országokat tennék felelőssé a folyó jelenleg rendkívül alacsony vízállásáért. Végső szakaszába jutott a Hormuci szoros új hajózási rendjéről szóló megállapodás kidolgozása Irán és Omán között. Az Egyesült Államok nélkül tartott egyeztetések után az iráni külügyi szóvivő közölte, a közös nyilatkozat elkészült, és fontos, hogy a továbbiakban se avatkozzanak be külső szereplők a folyamatba. Omán egyelőre nem erősítette meg az iráni álláspontot. Elesett 2 izraeli tartalékos katona Dél-Libanonban egy pokolgépes robbanásban. A katonaság jelenleg azt vizsgálja, hogy a Hezbollah a tűzszünet életbelépése előtt vagy után telepítette és hozta működésbe a szerkezetet. Izrael válaszul éjszakai légitámadásokat indított a szervezet dél-libanoni fegyverraktárai és létesítményei ellen. Japán gyakorlati lépésekkel kíván hozzájárulni az atomfegyvermentes világ megteremtéséhez, jelentette ki a japán kormányfő a hiroshimai atomtámadás 81. évfordulóján rendezett megemlékezésen. Takaichi Sena emlékeztetett, hazája az egyetlen olyan ország, amely megtapasztalta a nukleáris pusztítás borzalmait, ezért kormánya jelenleg is a 3 atomfegyver ellenes alapelv szerint jár el. Japán nem birtokol, a területén nem tárol és nem gyárt atomfegyvereket. 65 millió forint adót csalt el egy hazai autókereskedő. A NAV tájékoztatása szerint az érintett a külföldről behozott autókat az interneten eladta, de áfa bevallást nem nyújtott be. A vételárak egy része az értékesítő hivatalosan bejelentett bankszámlájára érkezett, míg a fennmaradó összeg a be nem jelentett Revolut számlájára folyt be, az eladásokról pedig készpénzes számlákat állított ki. Az adóhivatal ismét hangsúlyozta, hogy egyebek mellett a Revolutra, valamint a külföldön vezetett számlákra is rálátnak. Országszerte derült az ég, napközben mindenütt sok napsütés valószínű, csak helyenként lehetnek gomoly felhők. Ezekből legfeljebb csak elszórtan alakulhatnak ki záporok, zivatarok. Kezdetben a Dunántúlon, majd később egyre több felé megélénkül zivatarok környezetében megerősödik a szél. Délután 36-42, késő este 25-32 fok valószínű. Híreket hallottak. Műsorajánló. Ma kora délután a Magyar Rádió Szimfonikus Zenekara játszik. Az est középpontjában mester és tanítvány Giuseppe Martucci és Ottorino Respighi Róma trilógiája áll. Az olasz Brahms Martucci zongora versenyében Federico Colli játssza a szólót.
2: A karmester Riccardo Frizza. Hangverseny különlegességek. Ma 12 óra 35 perckor a Bartók Rádióban. Az Old Edge Jazz adásában Ayrton Moreira felvételeiből válogatunk. A 85. születésnapját ünneplő brazil jazzdobos, ütőhangszeres művész számos jazzzenész partnere volt az évek során. Olyanoké többek között, mint George Duke, Chick Corea, John McLaughlin, Keith Jarrett, Aldi Meola és Joe Zawinul. Old Edge Jazz. Ayrton Moreira, 85. Ma 23 órakor a Bartók Rádióban. Műsorajánlót hallottak. Muzsikáló délelőtt a Bartók Rádióban.
3: 6 perccel 9 óra után Csík Gabriella zenei szerkesztő és Erdős Béla hangmérnök nevében is köszöntöm hallgatóinkat, Bece Szilvia vagyok. Camille Saint-Saëns zenéjével kezdjük a mai délelőttöt, és az Opus 61-es H-moll hegedűverseny harmadik tételét hallgatjuk Julian Rachlin szólójával, az izraeli filharmonikus zenekart Zubin Mehta vezényli.

Camille Saint-Saëns Hámol hegedű versenyéből hallgattunk részletet. Ezt a művet mindössze egy évvel Johannes Brahms hegedű versenye után írta a francia zeneszerző. A darabot Pablo de Sarasatének ajánlotta, sőt a két muzsikus együtt is dolgozott. Sarasate tanácsainak köszönhetően a hegedű szólam tökéletesen illeszkedik a hangszerhez, ugyanakkor rendkívüli mozgékonyságot igényel a játékostól. Ez kiderült a mű harmadik tételéből is, amit meghallgattunk Saint-Saëns hegedű versenyéből. Julian Rachlin játszott, az izraeli filharmonikus zenekart Zubin Mehta vezényelte. Schubert következik, az Opus 90-es Gesture Impromptu-t hallgatjuk, Murray Perry zongorázik.

Schubert opusz 90-es Gesztur empromptüjét Möri Peraja előadásában hallottuk. Bár Johann Friedrich Fass ma már meglehetősen háttérbe szorult a zenetörténetben, kortársai nagyra értékelték a zeneszerzőt. Művének jelentős része a 18. századi zene két legfontosabb gyűjteményében is megtalálható. Ezeket Dresdában és Darmstadtban adták ki, így aztán talán az sem véletlen, hogy a zeneszerző fennmaradt műveinek nagy részét ma is ebben a két városban őrzik. Johann Friedrich Fass G-dur nyitányából hallgatjuk most a második R-tételt, a Batzdorfi Hofkapelle játszik.

0: Johann Friedrich Fass G-dur nyitányának második R-tételét a Batzdorfi Hofkapelle előadásában hallottuk.
1: Bartók Rádió. Több, mint klasszikus.
0: Egy perc múlva lesz 9:30, Giuseppe Verdi requiemjének offertorio tétele következik. Anya Harteros, Sonia Ganassi, Rolando Villason és René Pape énekel. A római Santa Cecilia Akadémia ének és zenekarát Antonio Papano vezényli.

A Requiem első előadása 1874. május 22-én volt a milánói San Marco templomban, Verdi vezényelt, a négy szólista pedig Teresa Stolz szoprán, Maria Waldman mezzoszoprán, Giuseppe Capponi tenor és Ormondo Maini basszus művész volt. Közülük hárman főszerepeket énekeltek az Aida bemutatóján is. A tenorista Giuseppe Capponira Radamesként számított volna a zeneszerző az opera bemutatóján, de az énekes beteg lett. Úgyhogy úgy tűnik, hogy a Requiem első előadásához is a jól bevált csapatot kérte föl Giuseppe Verdi, és ezúttal mindenki ráért és egészséges is volt. Az Offertorio tételt hallgattuk Giuseppe Verdi Requiemjéből, ezen a felvételen Anya Harteros, Sonia Ganassi, Rolando Viason és René Pape énekelt, a Római Santa Cecilia Akadémia ének és zenekarát Antonio Pappano vezényelte. Egy szkercó tétel következik most, ez Charles Villiers Stamford D-moll zongora ötösének második tétele, Pierce Lane és a Bembrach vonós négyes játszik.

Charles William Stanford D-moll zongora ötösének második tételét Pierce Lane és a Wembrach vonós négyes játszotta. Hallgassuk most Gustav Mahler első Titán szimfóniájának ugyancsak a második tételét, a Chicagói Szimfonikus Zenekart Solti György vezényli.

Ez volt a Titán szimfónia részlete, Gustav Mahler első szimfóniájának második tételét a Chicagói Szimfonikus Zenekartól hallottuk, Solti György vezényelt. Most pedig Ördög Trilla, Giuseppe Tartini G-moll szonátájának első tétele szól, a Locatelli trió játszik.

0: Giuseppe Tartini G-moll ördögtrilla szonátájának első tételét a Locatelli triótól hallottuk.
1: Muzsikáló délelőtt a Bartók Rádióban.
0: Pontosan 10 óra van, most következzék Johann Strauss Déli rózsák keringője. A Győri Filharmonikus Zenekart Sándor János vezényli.

Nagyon kedves, ahogy egy hallgató megfogalmazta a Strauss család zenéjének lényegét. Csodálatos, ahogy árad ezekből a keringőkből a minden rendbenség. Gyógymuzsika, írta hallgatónk, így is van. Ez a gyógymuzsika, a Déli Rózsák keringő a Strauss család vasárnapi koncertsorozatának egyikén, 1880. november 7-én a Bécsi Muzikvereinben szólalt meg először Eduard, vagy ahogy a család és a barátok nevezték, Edi Strauss vezényletével. A három fiú közül Eduard Strauss volt a legfiatalabb, József 8, ifjabb Johann pedig 10 évvel volt idősebb nála. A Déli Rózsák keringőt pedig ifjabb Johann Straussnak köszönhetjük, a Győri Filharmonikus Zenekarnak pedig ezt az előadást Sándor János vezényelt. Most következzék Max Reger zenéje, hát ha az öt humoreszk is belefér a minden rendbenség zenéibe. Az öt humoreszk közül a negyediket és az ötödiket hallgatjuk, Marc-André Amelin zongorázik.

Tényleg nagyon jó megfogalmazás volt ez a minden rendbenség zenéi. Johann Strauss Déli rózsák keringője után ilyen volt Max Reger két humoreszkje is. A negyediket és az ötödiket hallgattuk az öt humoreszk közül Marc-André Amelin előadásában, és ilyen lesz a következő tétel, ez pedig a reggeli hangulat Edvard Grieg Peer Gynt szvittjének első tétele, az első szvit első tétele. A Debreceni Filharmonikus Zenekart Szabó László vezényli.

Nedvád Grieg Pergőnt című művének első szvittjéből hallottuk az első reggeli hangulattételt, a Debreceni Filharmonikus Zenekart Szabó László vezényelte. És most Kegelstadt Trio, Mozart 498-as köhögjegyzékszámú S-dur triójának harmadik tétele szól, Lamar Crawson zongorán, Gervais de Peyer klarinéton, Cecil Aronovitz mélyhegedűn játszik.

0: Mozart 498-as köhögjegyzékszámú Ezdur Kegelstadt triójának harmadik tételét hallottuk. Lamar Krauson zongorán, Gervais de Peyer klarinéton, Cecil Aronovitz méhegedűn játszott.
1: Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Valaki még a kulcsát keresi, valaki már úton van. Valaki pedig a kedvenc rádióját hallgatja.
3: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 1,3 millió 15 és 29 év közötti fiatalt érnek el. Hirdess rádióban! Ismerd meg a rádió erejét! Miértrádió.hu.
4: Augusztus 9-e és 14-e között Kaposvár ismét a komoly zene fővárosa. Érkezik a 17. Kaposfest. Világhírű művészek, felejthetetlen koncertek a Szivárvány Kultúrpalotában, izgalmas zenei előadások és színes kísérőprogramok várják a látogatókat. Ne hagyja ki az év egyik legkülönlegesebb kulturális eseményét. Találkozzunk a Kaposfesten. További információ www.kaposfest.com.
1: Reklámot hallottak. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus.
0: Pontosan 10:30 van, elérkeztünk a délelőtti játékhoz. Mondom a nyereményeket, most két koncertünk van és egy lemezünk ajándékként. Az első koncert augusztus 8-án szombaton este 8 órakor lesz a BMC Opus Jazz Clubban. Itt a Grand csoport és az amerikai Louis Jordan kiváló szaxofonos koncertje lesz. Grencsó István együttese és Louis Jordan több mint két évtizede ismeri már egymást, úgyhogy az improvizáció, ami a koncerteken megjelenik, az egy jól kipróbált, bevált együttműködést jelent. Augusztus 8-án szombaton este 8-kor játszanak tehát együtt a BMC Opus Jazz Clubban. A másik előadás pedig augusztus 12-én szerdán lesz, este 8-kor a Fehérvár Csurgói Károlyi Kastélyban, a 10. Echo Nyári Akadémián lemezbemutató koncert lesz Schubert művekkel, Jakob Fichert és Fülei Balázs zongora négykezes előadása ez, és a Schubert lemez részleteit hallgathatja a közönség. Ez tehát augusztus 12-e szerda, este 8 óra, Fehérvár Csurgói, Károlyi Kastély. És van egy lemez, ezzel visszakanyarodunk a jazzhez, Tom Bourgeois kvartettjének Lili című albuma az ajándék. És persze a zenei javaslatok is jöhetnek, természetesen mondom a kérdést. A kiváló hegedűs Joachim József 1853

hangulata kevésbé illeszkedik Schumann korai remek műveinek költői és szenvedélyes stílusához, sokkal inkább követi azoknak a műveknek, kicsit talán objektívebb, klasszikusabb stílusát, amelyeket az 1850-ben írt harmadik szimfónia vezetett be. A hegedű szólós fantáziát hallgatjuk a játékban, és közben írják meg a két részes kérdés első válaszában, hogy melyik folyó Schumann harmadik szimfóniájának mellékneve, és azt is, hogy melyik hatalmas templomra gondolt a zeneszerző a szimfónia utolsó tételében, amely egy érsek bíborossá avatásának ünnepélyes szertartását idézi. Németország egyik, vagy talán nem a legnagyobb, hanem a második legnagyobb templomáról van szó. Tehát erre várjuk most a válaszokat SMS-ben a 0630303060-as számra, e-mailben pedig a muzsikálódélelőtt@radio.hu címre, és amíg megírják Schumann harmadik szimfóniájának melléknevét és annak a templomnak nevét, amelyre gondolt Schumann, amikor a negyedik tételt komponálta, ez alatt a C-dur fantáziát hallgatjuk.

Robert Schumann Opus 131-es C-dur fantáziáját hallottuk Anne-Sophie Mutter szólójával, a New Yorki filharmonikusokat Kurt Mazur vezényelte, és ugye az volt a kérdés, hogy amikor Joachim József megrendelte ezt a darabot Robert Schumanntól, akkor a zeneszerző már nem a korai műveinek költői és szenvedélyes stílusát írta, bár azért szenvedély ebben a darabban is volt, hanem inkább a késeibb, klasszikusabb művek stílusát követi ez a fantázia, és hogy ezt a stílus változást, ezt a klasszikusabb irányt a harmadik szimfónia nyitotta Robert Schumann életművében. És a kérdés első része az volt, hogy mi a mellékneve a harmadik szimfóniának, a kérdés második része pedig, hogy a szimfónia negyedik tételében melyik monumentális templom képe jelenik meg, egy érsek bíborossá avatásának ünnepélyes szertartását rajzolta meg zenében Schumann ebben a negyedik tételben. Sok helyes válasz érkezett, de voltak, akik az ulmi dómot írták, és olyan szempontból jó helyen keresgéltek, hogy valóban ez az egyik legnagyobb német templom, de mondtam, hogy a második kell nekünk, és éppen nemrégiben valami miatt megnéztük otthon, hogy az ulmi katedrális az a legnagyobb német templom, és a második az a kölni dóm, és ez kellett most nekünk, már csak azért is, mert Ulm dunaparti város, a kölni dóm viszont rajnaparti, és Schumann harmadik szimfóniájának alcíme Rajnai szimfónia. Úgyhogy a Rajna és a kölni dóm volt a helyes válasz. Lássuk a nyerteseket, a jegyeket és a tárgynyereményt. Kollár Anikó, Sámi László és Bokros Ferenc nyerte, és nagyon szép zenei ajándékokat kapunk Vámos Katától, Ízing Anikótól és Molnár Tamástól. Vámos Kata kérésére Jesse Norman énekel és Dido búcsúját, így kérte hallgatónk. Harry Purcell, Dido és Eneas című operájának harmadik felvonásából szól a részlet. Jesse Norman mellett az angol kamarazenekar játszik.

Ez volt Dido búcsúja, Harry Purcell Dido és Eneas című operájának gyönyörű részlete. Jesse Norman és az angol kamarazenekar előadásában hallottuk az áriát. Ízing Anikó kérésére Liszt Ferenc Manók tánca című hangversenyetüdje következik, nem is akármilyen előadásban. Szergej Rachmaninov zongorázik.

Liszt Ferenc Manók tánca című hangversenyet ügyét hallottuk, Szergej Rachmaninov zongorázott. Molnár Tamás kérésére visszakanyarodunk az opera világába, ő Cecilia Bartoli hangját szeretné hallani. Következzék egy Ismeretlen című Vivaldi opera áriája, amelynek terjesztését vagy népszerűsítését Cecilia Bartolinak köszönhetjük, ő vette lemezre ezt az áriát az Il Giardino Armonico együttessel. A felvételen Giovanni Antonini vezényel.

0: Egy ismeretlen című Vivaldi opera áriáját hallottuk Cecilia Bartoli előadásában, mellette az Il Giardino Armonicót Giovanni Antonini vezényelte. És ez a felvétel volt a ma délelőtti játék harmadik ajándéka. Köszönöm szépen mindenkinek és mindenkinek a játékot. Hétfőn folytatjuk.
1: Muzsikáló délelőtt a Bartók Rádióban.
0: Most pedig tavaszi körtánc, 4 perccel 11 óra után Claude Debussy Zenekari képek című művének harmadik tételét hallgatjuk, az Osteri zenekart Jean-Pascal Tortelier vezényli.

Claude Debussy zenekari képek című művének harmadik tavaszi körtánc tételét az Ulsteri zenekar játszotta, Jean-Pascal Tortelier vezényelt. Rondo Russo, ez már Saverio Mercadante émol fuvola versenyének harmadik tételéhez. Szándék, a zeneszerző szándéka szerint Rondo Russo formában kell játszani ezt a tételt. Severino Gazzelloni és az I Musici di Roma kamarazenekar felvételét halljuk.

Mercadante E-moll fuvola versenyének harmadik tételét Severino Gazzelloni és az I Musici di Roma kamarazenekar játszotta. Most hallgassuk François Couperin Nemzetek című művéből a negyedik szvít első tételét, az Esperion együttes felvétele szól.

0: Koprán Nemzetek szvittjéből a negyedik szvitt első tételét hallottuk az Esperion együttestől, és ezzel a felvétellel ér véget mai műsorunk. Csík Gabriella zenei szerkesztő és Erdős Béla hangmérnök nevében is köszönöm, hogy velünk tartottak. Minden jót kívánunk. Bece Szilviát hallották.
1: Műsorajánló. Ma kora délután a Magyar Rádió Szimfonikus Zenekara játszik. Az est középpontjában mester és tanítvány Giuseppe Martucci és Ottorino Respighi Róma trilógiája áll. Az olasz Brahms Martucci zongora versenyében Federico Colli játssza a szólót. A karmester Riccardo Frizza. Hangverseny különlegességek. Ma 12 óra 35 perckor a Bartók Rádióban. Folytatódik sorozatunk, melyben a BBC Proms Fesztivál múlt heti hangversenyeinek programjából válogatunk. Előtérbe kerülnek a skótok, a BBC Skóciai Szimfonikus Zenekara és a Királyi Skót Nemzeti Zenekar, de játszik a Brémai Kamarafilharmónia is. Proms 2026 a londoni Royal Albert Hallból, pénteken 19 óra 35 perckor a Bartók Rádióban. Műsorajánlót hallottak. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. Tizenegy óra 30 perc. Összhang. A zenei élet aktualitásai.
2: Köszöntöm a Bartók Rádió hallgatóit, a mikrofonnál a szerkesztő Madarás Zsolt. Az Összhang mai vendége Hornyák Balázs fuvola művész, a Kapos Fest fesztivál igazgatója. Sok szeretettel köszöntöm a stúdióban.
3: Köszöntöm a hallgatókat.
2: 17. alkalommal rendezik meg a Kapos Festet, ami tulajdonképpen rögtön az első években, ugye 2010-ben alapították ezt a fesztivált, nemzetközi hírnévre tett szert, hiszen például Joshua Bell is itt volt, de olyan különleges koncerteket is láthattak, hallhattak a hallgatók, mint Kocsis Zoltán és Rados Ferenc négykezes koncertje. Tudom, hogy akkor Kaposváron élt, hiszen ön is kaposvári, akár csak Kokas Katalin, aki az egyik alapítója volt ennek a fesztiválnak, akkor még a közönség sorai ült.
3: Igen, és nagy örömmel vettem annak idején 17 évvel ezelőtt, hogy szülővárosomban alakul egy ilyen fesztivál, amely aztán nagyon gyorsan nemzetközi hírnévre tett szert, és csodáltuk azokat az előadókat, akik már akkor ott fölléptek. És hát külön öröm lett számomra, hogy aztán pár évvel később elkezdtem dolgozni a fesztivállal, és az elmúlt 7 évben pedig a projekt vezetőjeként is közreműködöm. Óriási élmény összeállítani a programot és meghívni azokat a csodálatos kollégákat, művészeket, akik a világ számos tájáról érkeznek Kaposvárra. És hát tényleg egy ilyen nagyon-nagyon családias hangulat alakul ilyenkor ki a fesztiválon, amely azt gondolom, hogy olyan szempontból is egyedülálló, hogy nem igazán lehet egy hasonló természetű fesztivált egy igazán nagy metropoliszban megrendezni, hiszen itt a közönség és az előadók gyakorlatilag ugyanazokat az utcákat járják, ugyanazokban az éttermekben étkeznek, és kialakul egy olyan bensőséges viszony, ami aztán a koncertek hangulatán is érződik és hallatszódik.
2: Tulajdonképpen már van egy törzs közönsége a Kaposfestnek. Azt mondta, hogy nem csak Budapestről és Magyarország különböző területéről, de külföldről is vannak már visszajáró vendégek.
3: A fesztivál nem csak abban az értelemben nemzetközi, hogy nemzetközi művészeket fogad, és a koncertprogram is egy ilyen nagyon átfogó nemzetközi képet ad, hanem olyan szempontból is, hogy a közönségünk is nemzetközi. Pontosan látjuk, hogy évről évre vásárolnak jegyet Ausztriából, Németországról, Oszlóból, de Monte Carloból is van egy pár, aki évről évre visszatér a fesztiválra, és nagyon

0: Gyakorlatilag itt találkoznak először sok esetben a Kaposvesztán, sok esetben büszkeségünk, hogy mi hozzuk őket össze, és egyébként egy hosszú távú szakmai munka is kezdődik. És ezeken a napokon, ami tulajdonképpen nem sok, 2-3 napról beszélünk, amíg a próbákra idő van, általában 2 próba, főpróba koncerttel mennek ezek az előadások, ekkor áll össze az a kamarazenei csapat, ami lehet egy kvartett, lehet egy kvintett, egy szextett, vagy akár adott esetben egy duó, és a műfajú sokszínűség és az a nehézség, hogy gyakorlatilag ők megtalálják az összhangot, és ne csak szakmai értelemben, hanem emberi értelemben is egymásra hangolódjanak. Ez óriási felelősség, de óriási nagy öröm, amikor látjuk a koncerteken, hogy ez milyen jól működik, és az még nagyobb öröm számunkra, amikor azt látjuk, hogy ezek a művészek utána ezeket a produkciókat életre keltik, tovább viszik, és adott esetben egy következő esztendőben is visszavárjuk őket közösen együtt muzsikálni.
1: Hiszen jó pár olyan művész van, aki már évek óta visszatérő vendége a Kaposvesztnek.
0: Így van, és ebben az évben is van néhány olyan fellépőnk, akiket közönségkedvencnek lehet mondani, ilyen például Kirill Trusov hegedű művész, ővel egyébként most már 7-8 éve együtt dolgozunk, minden második, harmadik évben visszatér Kaposvárra, nagyon nagy sikerű koncerteket adott, 2 évvel ezelőtt például Csajkovszki trióját játszotta Alexej Volodinnel és Várda Istvánnal, és utána pedig ezt a Bartók Rádió is rögzítette, és le is adta adásban, és nagyon sokan írtak, hogy hol hallható a felvétel, és mikor lehet őket viszont látni. De ilyen Pablo Barragán is egyébként csodálatos klarinétos, spanyol származású, Németországban él jelenleg, ővele is több egyére dolgozunk együtt a Kaposvesztán, nagyon szereti a közönség, és igazán különleges produkciókat hoz majd Kaposvárra, akár egy Mendelssohn szonátát, akár egy Brahms klarinét ötöst, amelyet én személy szerint is nagy örömmel várok.
1: Mondta ezt a családias hangulatot, hogy valóban ugye ez mindig nyáron, augusztusban zajlik, tehát a teraszokon lehet találkozni a fellépő művészekkel, de az is egy sajátossága ennek a fesztiválnak, hogy a próbák is nyilvánosak, és az pedig még inkább érdekes lehet, hogy az ember látja, hogy próbálnak ezek a nagy művészek együtt.
0: Jó pár éve elhatároztuk, hogy úgy indítjuk a fesztivált, hogy egy úgynevezett fesztivált indító workshopot rendezünk, amelyben egy picit kinyitjuk a kereteket, a közönség számára láthatóvá, hallhatóvá tesszük azt a folyamatot, ahogy tulajdonképpen egy produkció létrejön. Én azt gondolom, hogy a mi közönségünk, aki hát lehet ezt mondani, hogy egy feketeöves közönség, ő mindenre kíváncsi. Kíváncsi arra, hogy mi van a koncerten, kíváncsi arra, hogy mit lehet tudni az előadókról, és bizony kíváncsi arra, hogy hogyan áll össze egy próba folyamat, és hogyan lesz, amit ott hallhatnak a koncertteremben, az hogyan alakul és hogyan változik. És ehhez hozzátartozik az is, hogy természetesen arra is kíváncsi a közönségünk, hogy más minőségben ezek a művészek hogyan dolgoznak. Nagyon sok neves professzort hívunk a Kaposvesztre most már évek óta. Idén például Péter Wittenberg, aki a Salzburgi Mozarteumnak a tanára, érkezik hozzánk, vagy említhetném Tomás Darocs nevét is, aki egy lengyel kiváló csellista, és ők mesterkurzusokat is tartanak, és ezek a mesterkurzusok is nyilvánosak a bérletes közönségünk számára, így egy picit betekintést nyerhetnek abba is, hogy a fiatal tehetségekkel és a jövő generációjával hogyan foglalkoznak ezek a szólista művészek.
1: Tulajdonképpen összesen 6 napig tart a fesztivál, de a koncertek 4 nap alatt zajlanak, és 14 koncertet hallhat majd a közönség. A nyitó koncertnek a második részében egy grandiózus mű, Brahms Ádor zongora négyese is elhangzik, ezt Pécsben mutatták be, és Brahms maga zongorázott ugye a premiéren. Azt szokták mondani, hogy ez egy elhanyagolt nagy művei közé tartozik Brahmsnak.
0: Igen, ez azért is érdekes, mert például a G-moll zongora négyes, amelyben a magyaros témákat dolgozza föl, jóval ismertebb, de én azt gondolom, hogy ez pedig egy kifejezetten különleges mű, és azért is került a műsorba, mert hogy kevésbé ismert és kevésbé játszott. Talán emlékszik a közönség arra, hogy néhány évvel ezelőtt Baráti Kristóffal és Várjon Dénessel játszott a Várda István ezeket a dalokat a Műpában, ahol ugye elhangzott az összes Brahms zongora négyes. No hát ebből most a nyitó hangversenyen az Ádor zongora négyest hallhatják majd.
1: Természetesen ezt a felvételt még nem tudjuk megmutatni a hallgatóknak, de a Deutsche Grammophon is megjelentette ezt a zongora négyest, mégpedig tavaly egy 2021-es felvételről. Ott Christian Zimmermann játszotta a zongora szólamot, a többi közreműködő pedig Mária Malgorzata Novák hegedűművész, Katarzyna Budnyik játszott mélyhegedűn, Julia Okamoto pedig Gordon Kahn. Most a negyedik tételből mutatunk részletet.

0: Brahms Ádor zongora négyeséből, opusz 26, numero 2, a negyedik tételből hallottunk részletet egy tavalyi lemezről. A fesztiválon viszont majd Palojtai János játssza a zongora szólamot, aki, ha jól tudom, akkor most lép fel először a Kaposfesten.
1: Igen, ővel egyébként nagyon jó a szakmai kapcsolatunk, és nagy öröm, hogy idén fellépőként is üdvözölhetjük. Bár minden évben egyébként eszünkbe jutott volt, amikor ő nem tudott csatlakozni, de tavaly évben egyébként végig velünk volt a fesztiválon a közönség részeként, és hát magától adódott a felkérés, hogy egy ilyen nagyszerű zongorista egyébként, mint közönség is élvezi a Kaposfestet, akkor a színpadon még inkább így kell lennie. Úgyhogy nagy öröm, hogy együtt fog muzsikálni a zenészekkel, és nagyon sok szép kamarazenei produkciót várunk majd tőle.
0: Ez egyébként elő szokott fordulni, hogy látnak befutott nagy művészeket akár Magyarországról, és akkor ez egy ötletet ad, hogy akár föl is léphetne nálunk?
1: Hál' Istennek nagyon gyakori a Kaposfest történetében, hogy akár közönségként eljönnek meghallgatni a kollégákat, hiszen olyan minőségű produkciók születnek, amire nem csak a szélesebb értelembe vett közönség, hanem a szakmai közönség is kíváncsi. Éppen ezért azt szoktuk mondani, hogy a Kaposfest igazából a zenei élet egy nagy találkozó helye. Néhány évvel ezelőtt például Stefan Koncz, akit egyébként már művészként is köszönhetünk a Kaposfesten, egyszer csak megjelent, mint néző a Kaposfesten, mert hogy olyan kollégák érkeztek, akikkel nagyon jóban van, és egyébként kíváncsi volt a produkciójukra. Szóval egyáltalán nem ritka az, hogy művész kollégák a közönség soraiban ülnek, és hát nagyon nagy öröm, amikor felkérjük és el tudják vállalni a közreműködést a színpadon is.
0: És gondolom, hogy mindig kutatják a nemzetközi fellépőket, és hiszen a nemzetközi porondon is évről évre fantasztikusabbnál fantasztikusabb hangszeres művészek kerülnek be a zenei életbe. Ilyen például Cosimaso Les Larivier, egy francia, holland, de ha jól tudom, Németországban élő hegedű művész, aki szintén ebben az Ádur zongora négyesben hallható majd a nyitókoncerten.
1: Cosimával már nagyon hosszú a kapcsolatunk, hiszen a Liszt Ferenc Kamarazenekar hívta meg őt először egyébként, ugye a Bartók versenynek a győztese volt, ha jól emlékszem, 7-8 évvel ezelőtt, és akkor járt először Magyarországon. Aztán játszottunk vele Krombergben, ahol egyébként ő tanult a Zeneakadémián. Egyébként Várda István is ott tanított még néhány évvel ezelőtt. Ott volt egy nagy sikerű közös koncertünk, egyébként mint kiváló kamarazenész, és már a feltörekvő tehetség kategórián egy picit túl van, hiszen Európa vezető koncerttermeiből hallhatjuk őt. Nem olyan régen például Amsterdamban a Concertgebouwban lépett fel a bátyával, aki pedig Salzburgban Brácsa művész professzor. Tehát abszolút a zenei élet része, de egy olyan fiatal művész, akit egyébként még kevésbé ismernek Magyarországon. És évről évre hívunk olyan művészeket, akiről azt gondoljuk, hogy a következő esztendőkben nagy karrier áll előttük. És hát vannak olyanok, akik meg a Kaposfesttel nőnek fel. Itt említeném például az Abuzara testvérpárt, akik gyakorlatilag 8 éve folyamatosan a Kaposfeszten ott vannak egészen kislánykoruk óta, és most már gyakorlatilag mint érett művész köszönhetjük őket, tényleg a legmagasabb színvonalú kamarazenei esteken fognak közreműködni.
0: Szerencsére a Bartók Rádió rögzíti ezeket a koncerteket, úgyhogy tudunk mutatni most egy részletet a 2024-es záró koncertből. A Csajkovszki Ámol triója is fölcsendült, hát itt is fantasztikus volt az előadók sora, hiszen Alekszej Volodyin orosz zongora művész, aki ugye az Anda Géza verseny győzelmével robbant be most már több mint 20 éve a nemzetközi életbe, és akit már említett Kirill Trusova, aki viszont évről évre visszatér a Kaposfestre is, de Budapestet nagyon szereti, mert nagyon sok koncerten láthatjuk legendás Stradivári hangszerével együtt.
1: Mindhárman óriási művészek, és Csajkovszki trió volt például az a darab 2 évvel ezelőtt a Kaposfest záró koncertjén, hogy minden túlzás nélkül a közönség soraiból nagyon sokan sírva jöttek ki jó értelembe a meghatódottságtól, és nagyon várták a Bartók Rádió felvételét, hogy majd közvetíti a rádió ezt a felvételt, és hát nagyon nagy öröm, hogy ez a felvétel így megmaradt az utókornak, és ebből egy részletet is hallhatunk.
0: Nikolaj Rubinsteinnek, a nagy zongora művésznek, a Moszkvai Konzervatórium igazgatójának halálára komponálta ezt a darabot Csajkovszki, az Ámol trió harmadik tételéből következik tehát egy részlet.

0: Csajkovszki Ámol triójából hallottak részletet Alexej Volodyin zongorán, Kirill Trusov hegedűn, Várdai István Gordonkán játszott a 2024-es Kaposfest záró koncertjéről szólt a részlet. Nem csak koncertek, de nagyon izgalmas kísérő programok is lesznek ez alatt a 6 nap alatt.
1: Nagyon fontos, hogy kiegészítsük a zenei programokat előadásokkal, kurzusokkal, nyilvános próbákkal, gyerekprogramokkal. Ezek közül néhányat kiemelnék. Bősze Ádám rögtön augusztus 10-én délután a nyitó hangverseny előtt fog tartani egy előadást, mégpedig az a címe, hogy Így Ni, egy eltűnt Bartók mű bemutatója. Ez az előadás egy olyan műről szól majd, amely a közelmúltban került elő, de még az ős bemutatója a Kaposfesten lesz. Csak Palojtai János fogja eljátszani, és Bősze Ádám pedig Bartók és Gaja Steffi szerelméről fog beszélni az előadáson. Aztán dr. Körmendi Zsoltnak lesz egy előadássorozata, amely arra keresi majd a választ, hogy hogyan válik a hangok rendje jelentésé, és mi lesz a zenei konstrukcióból, hogyan lesz személyes élmény. És hát hadd emeljek ki egy gyerekprogramot is a Viharos nap címmel. A Liszt Ferenc Kamarazenekarnak lesz egy bábos zenés előadása. Ez azon a délutánon lesz majd 12-én, amikor egyébként az esti koncerten a Liszt Ferenc Kamarazenekar a Szivárvány Kultúrpalotában is közreműködik majd.
0: Ritkán hallott művek is elhangzanak sokszor a Kaposfesten, így volt ez 2024-ben is, Glinka szextetje is fölcsendült. Itt Fehérvári Zoltán játszotta a zongora szólamot, aki idén nem tud jönni, de többször fellépett már a fesztiválon.
1: Igen, van egy olyan csapat, ha úgy tetszik, aki évről évre visszatérő vendége a Kaposfestnek, Fehérvári Zoli is ilyen, de említhetném Szűcs Mátét, aki minden évben a brácsa szólamot erősíti.
0: Ugye hosszú évekig a berlini filharmonikusok szóló brácsása volt.
1: Így van, és most pedig Genfben a Zeneakadémián tanít, és hát mellette nagyon sok szóló és kamarazenei hangversenye van, egy igazán értékes muzsikus kolléga.
0: Glinka szextetjéből következik most egy részlet a 3. tételből, a 2024-es Kaposfest programjából. Az előadók Fehérvári Zoltán, Kirill Trusov, Abuzara Amira, Szűcs Máté, Várda István és Fehérvári Zsolt.

0: Glinka Ezdur szextetjéből hallottunk részletet, ez a koncert 2024-ben hangzott el a Kapos Festen, ahol igazi csemegék is fölcsendülnek, így lesz ez idén is. Julius Klengel nevét gondolom talán sokan nem ismerik, Várdai István azonban minden bizonnyal, ő a Kapos Fest művészeti vezetője, cselló művész, a Bécsi Zeneakadémia professzora. Sok szeretettel köszöntelek most a telefonvonalban. Gondolom, hogy Julius Klengel duója, ami tulajdonképpen egy D-moll szvit, egy hattételes szvit, a te ötleted volt, hogy bekerüljön a programok közé.
1: Abszolút, és egy új felfedezés számomra is. Azt tudni kell Klengelről, hogy ő a 20. század egyik meghatározó csellotanára volt, többek között Gregor Piatigorszki is járt nála, és még nagyon-nagyon sokan mások is.
0: Fajerman például.
1: Fajerman, így van. Pont ma foglalkoztam a darabbal. Egy kicsit azért hajaz Bachra, azt meg kell hagyni, de kibővíti egy olyan zenekari hangzásra, és olyan kettős fogás technikákat alkalmaz, ugye, amikor egyszerre két szólamot kell mind a két csellistának játszani, amitől szinte már egy ilyen vonós négyes, vagy ilyen cselló négyes hangzása van. Nagyon izgalmas darab.
0: Ugye ő maga is cselló játékos is volt, tehát bizonyára tudta, hogy hogy kell a cellóra írni. Bachnál azért jóval később alkotott, ő 1888-ban, fiatal korában komponálta ezt a művét, és itt tulajdonképpen egyenrangú partner a két szólista.
1: Igen, és egymást imitáljuk, egészítjük ki, tényleg remek alkotás. Egy kicsit egyébként a Griegnek a Holberg szvitje jutott még eszembe róla, miközben gyakoroltam.
0: Hornyák Balázssal már beszéltünk arról, hogy sokszor itt találkoznak először a művészek ezen a fesztiválon. Tomás Darocs fiatal lengyel Gordonka művésszel dolgoztál már korábban együtt?
1: Igen, dolgoztam, ő a lengyel polis cellokvártetnek a tagja, és mind a négy csellista kollégámmal dolgoztunk külön-külön is és együtt is, sőt ők ebben a formációban, tehát cellokvártettel már voltak a Kaposfesten is, és Tomászról még azt lehet tudni, hogy nem tudom pontosan mikor, de valamikor volt Budapesten egy nemzetközi cellóverseny, talán 10-15 évvel ezelőtt, és ő azt megnyerte, és azért is van egy nagyon jó érzése Magyarországgal kapcsolatban. Én pedig elég sűrű megfordulok Wroclawban, ahol ő pedig tanít, úgyhogy egy nagyon jó kollegális kapcsolatról van szó.
0: Gondolom, mint művészeti vezető erőteljesen részt veszel a program kialakításában. Egy nehéz kérdés következik. Még egy kedvencet vagy egy csemegét kérlek, emelj ki a 14 koncert közül.
1: Ami számomra személy szerint fontos, az egyik a talán legritkábban játszott Brahms zongora négyes, az A-dur zongora négyes. Aztán ott van szintén Brahmstól még a Clarinet Quintet, és talán ami nagyon érdekes, és nem ismertem korábban, az Mendelssohnnak a Clarinet szonátája, amit Pablo Barragán és Elizabeth Brauss fog eljátszani, ha jól emlékszem, 11-én vagy 12-én délelőtt, és ezen kívül talán még a Frank Quintet a zárókoncerten. Tehát most igazából felsoroltam elejétől a végig, hogy mik ezek a zenei sarokpontok, és hogy miért érdemes szerintem minden koncertet meglátogatni.
0: Nagyon szépen köszönjük, hogy be tudtál kapcsolódni.
1: Örömmel.
0: Most akkor mutassunk egy rövid részletet Julius Klengel D-moll szvitjéből, amit két csellóra komponált, tehát 1888-ban.

0: Julius Klengel D-moll szvítjének negyedik gávottételét hallották. A Kapos Festnek lesz egy új helyszíne is idén, és idén is lesznek úgynevezett meglepetés koncertek rejtett gyöngyszemek címmel.
1: Néhány évvel ezelőtt a bérletes közönségünknek akartunk valami meglepetést, és a nyitókoncert előtti délelőttön szerveztünk egy nagy sikerű meglepetés koncertet, és ezt a hagyományt szeretnénk folytatni a Rejtett Gyöngyszemek című koncerttel, amelyet idén az Evangélikus Templomban hall meg a közönség. És hát annyit elárulhatok a meglepetésből, hogy van ott egy nagyon szép orgona, és ha minden jól megy, akkor ez a hangszer is meg fog szólalni, de hát emellett azért nagyon színes lesz ez a program, úgyhogy mindenkit várunk ide is sok szeretettel.
0: És ugye a műfaji sokszínűség is jellemző a fesztiválra. A Budapest Jazz Orkestra is fellép, már említette a Liszt Ferenc Kamarazenekar, de például idén a Motus Quartettet is köszönhetjük majd.
1: Igen, a Motus Quartett már tavaly is szerepelt a Kaposfest műsorán, és hát idén Japánban egy nemzetközi versenygyőzelem után, illetve az Árdély versenyre készülve gyakorlatilag újra vendégül látjuk őket, és nagy öröm, hogy visszatérnek. És hát ugyanez az öröm a Budapest Jazz Orkesztrával kapcsolatban is, hiszen több egyére térnek vissza Kaposvárra, és idén egy Gershwin műsorral készülnek, amely nem fog nagyon távol állni a közönség ízlésétől, viszont azt gondolom, hogy a minőségi jazz zene jelenléte a Kaposvesten most már évek óta szintén tradíció, és kiadhatatlan, nagyon várom a 12. estét is.
0: 17. Kaposvesz, tehát augusztus 9-e és 14-e között Kaposváron. Hornyák Balázs fuvolaművésznek, fesztiváligazgatónak köszönjük, hogy eljött a Bartók Rádió stúdiójába.
1: Köszönöm szépen, várjuk Önöket szeretettel.
0: Eddi tartott az Összhang, hangmérnök kollégám Molnár Rende nevében is elköszön a szerkesztő Madarás Zsolt, viszont hallásra.
2: Tegnapi műsorunk ismétlését hallották. Elhangzott műsorunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. Dél van.

0: Híreink következnek.
1: Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Bánáti Bence, a mikrofonnál Illés Anna. Tovább emelkedett Paksnál a Duna vízszintje, a hétvégéhez képest már csaknem 10 cm nőtt a vízállás, és az osztrák vízgyűjtő területeken eső várható, írta a kormányfő közösségi oldalán. Magyar Péter hangsúlyozta, a paksi turbina rendben üzemel, de a mai kánikulai napon is szükséges lesz az önkéntes fogyasztás csökkentésre. Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter arra hívta fel a figyelmet, hogy az erőművek termelnek és az importáram biztosított. Szombaton szavaz az állam főjelöltjéről a Tisza párt parlamenti képviselőcsoportja. Budosó Andrea, a frakcióvezető elmondta, hogy a jelöltek kiválasztása még folyamatban van, és céljuk, hogy minél több lehetőség közül választhassanak, neveket ugyanakkor nem árult el. Ismét halálos áldozatokat követeltek az éjszakai orosz dróntámadások Ukrajnában. Harkiv megyében 3-an meghaltak, Szumiban 12-en, Zaporizsjában pedig 2-en megsebesültek. A támadásban bevásárlóközpont, üzletek, többszintes épületek és családi házak is megrongálódtak. Közben az eddigi legerősebb ukrán dróntámadás érte a volgamenti Jaroszlávli régiót. Újabb szankciókat jelentett be Oroszország ellen a brit kormány, hogy nehezítse az Ukrajna elleni háború finanszírozását. A legújabb korlátozó intézkedések 6 oroszországi bankot, 6 hajót, valamint egy indiai székhelyű hajóüzemeltető vállalatot érintenek. Nagy-Britannia a konfliktus kirobbanása óta már több mint 3200 orosz magánszemélyel, céggel és hajóval szemben vezetett be büntető intézkedéseket. Végső szakaszába jutott a Hormuci szoros új hajózási rendjéről szóló megállapodás kidolgozása Irán és Omán között. Az Egyesült Államok nélkül tartott egyeztetések után az iráni külügyi szóvivő közölte, a közös nyilatkozat elkészült, és fontos, hogy a továbbiakban se avatkozzanak be külső szereplők a folyamatba. A drasztikus vízszintcsökkenés súlyos kihívás elé állítja a magyar haltermelőket, hívta fel a figyelmet a Magyar Akvakultúra és Halászati Szakmaközi Szervezet. A szakemberek szerint a felmelegedő vízben nő az oxigénhiány kockázata, ami veszélyezteti a halállományt. A kármentés érdekében a haltermelők folyamatos oxigénméréssel, a táplálóvíz beosztásával és levegőztetéssel igyekeznek stabilizálni a vizet. Szombaton kezdődik a 25. Hétrétország Fesztivál az Őrségben. Augusztus 23-áig templomi és szabadtéri koncertekkel, színházi produkciókkal, valamint filmvetítéssel várják az érdeklődőket. Országszerte derült az ég, csak helyenként lehetnek gomoly felhők, ezekből legfeljebb csak elszórtan alakulhatnak ki záporok, zivatarok. Délután 36-42, késő este 25-32 fok valószínű.
0: Híreket hallottak. Népzene újra gombolva.

Augusztus 8-a kiemelt dátum a Nemzetközi Cigányzenei Naptárban. Ezen a napon rendezik meg 5. alkalommal a Nemzetközi Cigánydal napját, amely mára a világ legnagyobb egynapos cigányzenei fesztiváljává nőtte ki magát. A kezdeményezés Rostás Mihály Mazsi, a Romengo, valamint a Mazsimó Gypsimó zenekarok alapítójának ötletéből született meg. A fesztivál célja, hogy megmutassa a cigány zenei kultúra páratlan sokszínűségét, a spanyol flamenkótól a szerbiai rezes bandákon és a kávéházi cigányzenén át egészen az olá cigány és beás hagyományokig. Idén 7 ország, 11 helyszínén, közel 30 zenekar lép színpadra egy nap alatt. A bevezetőben hallott East Gypsy Bandet például Oroszlányban lehet majd látni, többek között a Románodrom mellett. Köszöntöm Önöket! Ez a Népzene újra gombolva, Balog Éva vagyok. A Nemzetközi Cigány Dal napja nem véletlenül van augusztus 8-án. Ez ugyanis Eszmá Redzepová születésének napja, aki talán elsőként lett nemzetközileg elismert sztár a műfajban, és egyben ő volt az első cigány művész, aki fellépett televízióban, amikor megnyerte a Jugoszláv TV Táncdal Fesztiválját, és ezzel szimbolikusan helyet kért a cigány kultúrának a modern média korában. Az ő ikonikus dala következik most, a Csájes Sukarije, amely világszerte a balkáni cigány zenei identitás egyik legfőbb szimbólumává vált.

Az egynapos fesztivál idei helyszínei Magyarországon, a Budapesti Magyar Zeneháza mellett Százhalombatta, Hódmezővásárhely, Oroszlány és Beremend, utóbbi az Ördögkatlan fesztivál keretein belül. Határon túli magyar helyszínek a szlovákiai Párkány, az erdélyi Sepsiszentgyörgy és a vajdasági Orom. Ez utóbbi a Malon fesztivál keretein belül, külföldön pedig az andalúziai Cádiz, a franciaországi Levárdán és a lengyelországi Bialka Tatranská. Most a Százhalombattán a Ternipe és Szirtes Edina Mókus társaságában fellépő Etnorom zenekart hallják.

fesztivál központi helyszíne a Magyar Zeneháza lesz. Itt 3 koncertet láthat a közönség. A lengyel Megica, Lakatos Mónika és a Romengo, illetve a balkáni rezes cigányzene közkedvelt képviselőiként Bojan Krisztit zenekara lép fel. Utóbbit hallják most.

A fesztivál külföldi helyszíneire is jut mindenhová magyar fellépő. Cádiz, az andalusz flamenco szimbolikus helye, az úgynevezett flamenco háromszög egyik csúcsa, Sevilla és Jerez de la Frontera mellett. Itt az Amaro Duo fog fellépni Ignacio Fajardo flamenco formációja mellett. Az Amaro Duo következik most.

0: komoly!
1: Műsorunk második felében két kanadai újdonságot mutatunk be. A Daughters of Donbass, azaz Donbass lányai nevű zenekar a Kanadában élő ukrán énekesnő, Mariska Marcsik évek óta zajló projektje, amelynek a keretében a szüleiktől a háborúban elszakított ukrán lányokat igyekszik kimenekíteni az országból, velük készítette ezt a lemezt. A következő darab igazi különlegessége az ukrán nemzeti hangszer, a bandura megjelenése, amelyen az online világban Bandura Girl, azaz bandurás lány néven ismerté vált Anastasia Vojtyuk játszik. Ez a sokhúros, lant és citera ötvözetére emlékeztető tradicionális hangszer a 16.-17. századi ukrán vándorénekesek örökségét őrzi.

0: і нічогісінько не взяла.
1: A kanadai Quebec tartomány, és különösen Montreal évtizedek óta a latin-amerikai és karibi diaszpórák egyik legfontosabb és legpezsgőbb észak-amerikai gyűjtőhelye. Innen érkezik a Confusion zenekar is, akik ezt a sok nemzetiségű közeget fordítják le a zene nyelvére. A Mecsát című daluk összetevői között ott van a tradicionális afrokubai ütőhangszeres ritmus alap, a funk, de még talán a punk is.
2: Yo no lo vi nada, pero que estuvo bueno, lo que es bueno, usted sabe que como la veo.
3: Dicen que no duermo.

0: Kedves hallgatóink, mai műsorunkban a Nemzetközi Cigány Dal napja és új kanadai felvételek voltak terítéken. Az adást újra meghallgathatják a mediaclick.hu oldalon. Népzenével és világzenével hétfőtől péntekig 12 óra 5 perckor találkozhatnak itt a Bartók Rádióban. Munkatársaim, köztük a hangmérnök Pénzes Géza nevében is köszönöm figyelmüket. Balogh Évát hallották.
1: Szöveg dal nélkül.
2: Muzsikám uralkodó vonásai, a szenvedélyes kifejezés, a belső hív, a sodróerejű ritmus és a meglepetés. Amit én azt mondom, hogy szenvedélyes kifejezés, ez annyit jelent, hogy szenvedéllyel igyekszem témám belső értelmét visszaadni. Még akkor is, ha a tárgy ellentéte a szenvedélynek, és szelíd, gyengéd érzelmek vagy a legmélyebb nyugalom kifejezéséről van szó. Berlioz emlékirataiban a Te Deumról.

0: Bartók Rádió. Több, mint klasszikus.
1: 12 óra 35 perc.
0: Koncert. Válogatás hazai és külföldi hangversenyek felvételeiből.
2: Köszöntöm hallgatóinkat a szerkesztő Weisz Gábor nevében is, a Bartók Rádió mikrofonjánál Madarás Zsolt. A Magyar Rádió szimfonikus zenekarának hangversenyét közvetítjük, vezényel Ricardo Frizza, közreműködik Federico Colli. A felvétel a Bartók Béla Nemzeti Hangversenyteremben 2026. május 10-én készült. Elsőként kérem hallgassák meg Ottorino Respighi Róma kútjai című szimfonikus költeményét. A tételek a Valle Giulia kútja hajnalban, a Triton kút délelőtt, a Trevi kút délben, a Medici villa kútja naplementekor.

Ottorino Respighi Róma kútjai című szimfonikus költeményét hallották. Kedves hallgatóink, a Magyar Rádió szimfonikus zenekarának hangversenyét közvetítjük, vezényel Riccardo Frizza. Giuseppe Martucci első D-moll zongora versenye következik, opusz 40. A szólista Federico Colli.

Giuseppe Martucci első d-moll zongora versenyét hallották. A szólista Federico Colli ráadásként Domenico Scarlatti d-moll szonátáját játssza.

Ráadásként hangzott el Domenico Scarlatti D-moll szonátája. Federico Colli zongorázott. Kedves hallgatóink, a Magyar Rádió szimfonikus zenekarának hangversenyét közvetítjük, vezénnyel Riccardo Frizza. Ottorino Respighi Róma fenyői című szimfonikus költeményét hallják. A tételek a Villa Borghese fenyői, Fenyőfák egy katakombánál, a Gianicolo fenyői és a Via Appia fenyői.

Ottorino Respighi Róma fenyői című szimfonikus költeményét hallották. A Magyar Rádió szimfonikus zenekara Riccardo Frizza vezényletével befejezésül Respighi Római ünnepek című szimfonikus költeményét játssza.

0: Uttorino Respighi Római ünnepek című szimfonikus költeményét hallották. Kedves hallgatóink, a Magyar Rádió szimfonikus zenekarának hangversenyét közvetítettük, vezényelt Riccardo Frizza. Közreműködött Federico Colli zongora művész. A felvétel a Bartók Béla Nemzeti Hangversenyteremben 2026. május 10-én készült. A hangmérnök Monoki Miklós, a zenei rendező Illényi Péter, a szerkesztő Weiss Gábor volt.
1: Szöveg dal nélkül.
2: Talán vesztemre válik, de már találtam magamnak ideált. Kerülöm és nem beszélek vele, de álmodozom róla, és ebből született F-moll zongora versenyem Adagioja, s ma ebből merítettem ihletet ahhoz a kis keringőhöz, amelyet mellékelten küldök neked. Figyeld meg jól az X-el megjelölt részletet. Rajtad kívül senki sem tud erről. Bejó lenne, ha a keringőt most eljátszhatnám neked. Beszomorú, hogy itt senkim sincs, akivel örömömet, bánatomat megoszthatnám. Frédéric Chopin F-moll zongora versenyéről.

0: Műsorajánló. Péntek kora délután a Magyar Rádió Szimfonikus Zenekara játszik. A hangversenyen női energiák összpontosulnak a bolgár Deljana Lazarová vezényletével, aki a fiatal moldovai hegedűművész Lilia Pocsitári szólójával Dvorzsák népszerű hegedűversenyét is vezényli. Tavaly októberi felvétel a Zeneakadémiáról, pénteken 13 óra 34 perckor, a Bartók Rádióban. A Mesterek órája szombati adásában Radu Lupu zongorázik. A román zongorista 1966 és 69 között a világ három leghíresebb zongora versenyén, a Van Cliburn, a George Enescu nemzetközi zongora versenyen és a Leedsi nemzetközi pianoforte versenyen nyert első díjat, mely megalapozta karrierjét. Mesterek órája. Radu Lupu. Szombaton 11 órakor a Bartók Rádióban. Műsorajánlót hallottak. Koncert a Bartók Rádióban.
1: Kedves hallgatóink, a folytatásban Mayan Licht férfi szoplán és Joël van Lerber hárfaművész hangversenyét közvetítjük. A felvétel a Schwetzingeni Rokokó Színházban 2026. május 16-án készült. Elsőként Antonio Vivaldi Giustino című operájának második felvonásából Anastázió áriáját hallják.

Vivaldi Giustino című operájának második felvonásából Anastázió áriáját hallották. Georg Friedrich Händel Messiás című oratóriumából következik a Rejoice Greatly ária. Mayan Licht énekel, Joel von Lerber játszik hárfám.

Egy áriát hallottak Handel messiásából, Mayan Licht énekelt, Joan von Lerber játszott hárfám. Becsi Smetana Moldva című műve következik most Hanus Trnecsek átiratában. Joan von Lerber játszik hárfám.

Smetana Moldva című művét hallották Hannu Strömnecsek átiratában. Joel von Lerber játszott hárfám. Reinaldo Hahn Chlorisnak. Mayan Licht énekel, Joel von Lerber játszik hárfám.

Renaldo Hahn Clarisnak című művét hallották. A következőkben Handel operákból szólnak részletek. Mayan Licht férfi szoprán énekel, Joel von Lerber játszik hárfán. Elsőként a Xerxészből a címszereplő híres áriáját hallják a harmadik felvonásból.

A Xerxész című Handel operából a címszereplő áriáját hallották a harmadik felvonásból. A Rinaldóból következik most az első felvonásból szintén a címszereplő áriája. Mayan Licht énekel, Joël von Lerber játszik hárfám.

Handel Rinaldo című operájából imént a címszereplő áriáját hallották az első felvonásból, most a második felvonásból következik Almirena áriája.

Handel Rinaldo című operájának második felvonásából hallották Almi Réna áriáját. Mayan Licht férfi szoprán befejezésül Handel Alessandro című operájának harmadik felvonásából Rosanne áriáját énekli. Harfán Joel von Lerber játszik.

0: Handel Alessandro című operájának harmadik felvonásából hallottak részletet. Kedves hallgatóink, Mayan Licht férfi szoprán énekelt, Harfán Joel von Lerber játszott. A felvétel a Schwetzingeni Rokokó Színházban 2026. május 16-án készült. A hangmérnök Mátyus Otto és a szerkesztő Ottmár Dávid nevében is köszöni figyelmüket, és további jó rádiózást kíván Madarás Zsolt. Viszont hallásra!
1: Elhangzott műsorunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Műsorajánló. Az Old Ed Jazz adásában Ayrton Moreira felvételeiből válogatunk. A 85. születésnapját ünneplő brazil jazzdobos, ütőhangszeres művész számos jazzzenész partnere volt az évek során. Olyanoké többek között, mint George Duke, Chick Corea, John McLaughlin, Keith Jarrett, Aldi Meola és Joe Zawinul. Old Ed Jazz. Ayrton Moreira, 85. Ma 23 órakor a Bartók Rádióban. Műsorajánlót hallottak. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. 15 óra. Híreink következnek.
2: Jó napot kívánok, a szerkesztő Gál Andrea, a mikrofonnál Garami Zsuzsa. Kitűzte a köztársasági elnökválasztás időpontját az országgyűlés elnöki feladatait ellátó alelnök. Kedden szavazhatnak az államfőről. Hallerné Nagy Anikó a házbizottság ülését követően elmondta, a titkos voksolás 9 óra 40 perckor kezdődik, és amennyiben megválasztják az új elnököt, kedden esküt tesz és beszédet mond az országgyűlés előtt. Szombaton szavaz az államfő jelöltről a Tisza párt parlamenti képviselőcsoportja. A jelöltek kiválasztása még folyamatban van, és céljuk, hogy több lehetőség közül választhassanak neveket, ugyanakkor nem árult el a frakció. Hétfő 10 óráig nyújthatják be a köztársasági elnöki jelölésre vonatkozó ajánlásokat az országgyűlési képviselők. Olvasható a parlament honlapján. A beérkezett ajánlásokat a házbizottság aznapi ülésén tekinti át. Az alaptörvény szerint a jelölés érvényességéhez az országgyűlési képviselők legalább egyötödének, vagyis 40 képviselőjének írásbeli ajánlása szükséges. Minden országgyűlési képviselő egy jelöltet támogathat. Több ezer embert érintő csőtörések történtek a Tolna vármegyei Paks-Duna kömlődön és a Borsodabói-Zemplén vármegyei Emődön. A szakemberek mindkét településen megkezdték a hibák elhárítását. A hatóságok felkészültek a vízellátás biztosítására arra az esetre, ha a szolgáltatás kiesése elhúzódna a kánikulában. Fokozott víztakarékosságra kérik a környéken élőket, miután Sátoraljaújhely Széphalom város részénél kiszáradt a Bózsba-patak. A település ivóvíz ellátása továbbra is biztonságos, korlátozást egyelőre nem vezettek be. Tovább emelkedett Paksnál a Duna vízszintje, a hétvégéhez képest már csak nem 10 cm-t nőtt. Azóta a Duna osztrák vízgyűjtőjén elkezdett esni az eső, így jó esély van a további vízszint emelkedésre. Magyar Péter kormányfő közösségi oldalán közölte. A paksi turbina rendben üzemel, de a mai kánikulai napon is szükséges lesz az önkéntes fogyasztás csökkentés. Több helyen is bozót tüzek pusztítanak az országban. Tűz miatt kellett kimenekíteni 19 embert, 8 lovat és 100 kutyát Ercsiben. A lángok elhanyagolt telkeket, bozótost és szemétkupacokat is elértek mintegy 6 hektárnyi területig. Mától újra jár a komp Nagymaros és Visegrád között. Ezen túl a megszokott menetrend szerint közlekedik, de a 3,5 tonnánál nehezebb járműveket továbbra sem szállítja. A Dunán a Dony és Lórév között az alacsony vízállás ellenére is jár a komp, napnyugtáig igény szerint viszi a járműveket. Az év legjobb filmjének járó díjjelöltjei között van Enyedi Ildikó Csendes barát című filmje. A filmkritikusok nemzetközi szövetségének elismeréséért a magyar alkotás a többi közt a 6 Oscar-díjas Egyik csata a másik után című filmmel versenyez. A nyertest több mint 80 ország filmkritikusa választja ki, A díjat szeptember 18-án a 74. San Sebastiani Filmfesztivál megnyitóján adják át. Az időjárásról: mérséklődik a hőség, délutántól több helyen előfordulhat zápor, zivatar, holnap reggel északnyugaton eső is lehet, az esti és a hajnali órákban derült, néhol gyengén felhős lesz a szél. A szél a Dunántúlon megélénkül. A hőmérséklet éjszaka 17-25 fok között alakul, holnap 30-35 fok várható. 15 óra múlt, 4 perccel.
1: Híreket hallottak. Muzsikáló délután a Bartók Rádióban.
0: Jó napot kívánok! Augusztus 6-án csütörtökön a zenei szerkesztő Csík Gabriella és a hangmérnök Padi Géza nevében is köszöntöm Önöket a Bartók Rádió mikrofonjánál, Madarás Zsolt. Az első órában többek között Sibelius, Weber, Bach, Puccini és Schubert művei szólnak itt a muzsikáló délutánban. 4 órától vendégünk lesz majd Fülei Balázs zongora művész, az ECHO Nyári Akadémia alapítója, 17:30-tól pedig szokás szerint játékra invitáljuk Önöket, de egészen este 6 óráig remek muzsikákat ígérhetek. Finoman kimunkált hangszerelés, szellemes ötletek kavalkádja, szívet, lelket gyönyörködtető brilliáns zongora futamok, ez jellemzi a 450-es számú B-dur koncertet Mozart művét. És Mozarttól tudjuk, hogy a darab nagy sikert aratott, ami nem is csoda, hiszen a kompozíció a szerző zongora verseny sorozatában kiemelkedő helyet foglal el. Zongora szólama talán az egyik legnehezebb. Ránki Dezső játssza most a zongora szólamot, a Liszt Ferenc Kamara zenekar kíséri. Wolfgang Amadeus Mozart 450-es köhögjegyzék számú B-dur zongora versenyének Allegro tételével indítjuk tehát ezt a délutánt.

Ránki Dezső brilliáns szólójával hallották Mozart 450-es körjegyzékszámú B-dur zongora versenyének Allegro tételét, a Liszt Ferenc kamarazenekar játszott. Ebben a nagy rekkenő hőségben avartűz okoz fennakadást a szegedi fővonalon. Városföld és Kiskun félegyháza között nem közlekedhetnek a vonatok. A pótlóbuszos átszállás miatt akár egy órával is megnőhet a menetidő, és türelemre van szükség a pécsi fővonalon is, ott a biztosító berendezés hibája lassítja a közlekedést Dombóvár és Döbrököz között, akár 40-60 perces késések is lehetnek, tehát aki Szeged vagy Pécs felé utazik, az legyen türelmes. 1904-ben kizárólag vonós zenekarra komponálta Sibelius opus 42-es románcát, ezt most az angol vonós zenekar játssza William Boughton, a karmester.

Sibelius Opus 42-es románcát hallották, az angol vonószenekart William Boughton vezényelte. Nemrég beszéltem Kókai Ádám meteorológussal, aki elmondta, hogy 41,6 fokot mértek délután Újpesten, a mérések kezdete óta még soha nem volt ilyen meleg Budapesten. Körösladányban volt a legmelegebb vidéken, ott pedig 41,3 fokot mutattak a hőmérők. Ez a rekkenő hőség valamelyest alább hagy a hétvégére. Egy hideg front érkezik majd, és az hoz felfrissülést, de most is csak kevés helyen lehetnek zivatarok, viszont egy kicsit föltámad majd a szél, ezért talán elviselhetőbb lesz holnaptól a kánikula. Egy virtuóz darab következik klarinétra és zongorára. Carl Maria von Weber 1815-ben komponálta Grande Concertante című művét, amit először szonátának hívott, de aztán elhagyta ezt a megnevezést. A zenekritikusok szerint a művet zenekar nélküli kettős versenyműnek is nevezhetnénk, tükrözve mindkét előadó rendkívül virtuóz szerepét. A mi felvételünkön ez a két előadó, Paul Mayer játszik klarinéton, François René Duchâble pedig zongorán, a mű harmadik rondó tételét hallgatjuk meg.

két remek előadó, Paul Meyer klarinét és François René Duchâble zongoraművész előadásában hallottuk Karl Maria von Weber Grand Duo Concertant című művének harmadik rondó tételét. Lipcsében komponálta Johann Sebastian Bach 101. kantátáját a Szent Háromság utáni 10. vasárnapra. A mű ősbemutatója 1724-ben, egész pontosan augusztus 13-án volt, Bach vezényelt. Mi most ebből a kantátából a nyitó kórust hallgatjuk meg, a Monteverdi kórust és az angol barokk szólistákat John Eliot Gardiner vezényli.

0: Johann Sebastian Bach 101. kantátájának nyitó kórusát hallották, a Monteverdi kórust és az angol barokk szólistákat John Eliot Gardiner vezényelte.
1: Bartók Rádió. Több, mint klasszikus.
0: 4:02, lemezajánló rovatunkban a La Mañana de San Juan című albumot ajánljuk a figyelmükbe. A La Mañana de San Juan egy 16. századi hagyományos, spanyol vitézi szerelmi dal, amelyet Alonso Mudarra jelentetett meg 1546-os Sevillában kiadott gyűjteményében. Ezt a darabot dolgozta föl a hárfán és teorbán játszó, Cristina Pluhár által vezetett nemzetközi sikereket elérő L'Arpe Giata régi zenei együttes áprilisban megjelent albumán. Ebből következik most egy részlet, tehát visszamegyünk időben a 16. századba.

Krisztina Pluhár és a L'Arpeggiata La Mañana de San Juan című áprilisban megjelent albumáról hallottak részletet. Az 1835-ben Komáromban született Belicai Gyula vasútmérnök és zeneszerző is volt egyben, az Országos Zeneakadémia tanára. A zeneművek mellett kritikákat, tárcákat, tudósításokat is írt magyar, német és osztrák lapokba is. 2010 óta évente róla elnevezett zenei versenyt rendeznek Rév Komáromban. Egyébként érdekesség, hogy nagybátyja Belicai Imre pedig híres mézes kalácsos és viasz öntő volt, a pesti mézes kalácsos cég főcég mestere. Szerenádja következik, opusz 38-as, ennek harmadik tételét hallgatjuk meg, előadja a MÁV szimfonikus zenekar vezényel Gál Tamás.

Belészai Gyula szerenádjának harmadik tételét hallották, a MÁV szimfonikus zenekart Gál Tamás vezényelte. Carl Philipp Emanuel Bach D-moll fuvola versenye Berlinben keletkezett, ahol a zeneszerző második Frigyes porosz király udvarában dolgozott. Ez a leghíresebb fuvola versenye, mi most a virtuóz zárótételt hallgatjuk meg Christoph Hundgeburt szólójával, a berlini Régi Zene Akadémia zenekarát Stefan May vezényli.

Carl-Philipp Emanuel Bach D-moll fuvola versenyének harmadik tételét hallották Christoph Hundgebort szólójával. A berlini Régi Zene Akadémia zenekarát Stefan Mai vezényelte. Puccini híres operájából, a Toszkából következik most egy részlet. A Toszkát tűzték egyébként műsorra idén nyáron a Szent Margit bányai kőfejtőben is. Tadeusz Strasberger remek rendezésében grandiózus előadást láthatnak hármas szereposztásban a nézők, és Cavarado Szit az egyik szereposztásban a magyar Pataki Adorján is énekli. Most mi Luciano Pavarottival hallgatjuk meg a jól ismert Levélárját az opera harmadik felvonásából. A Filharmónia zenekart Leona Maggiera vezényli.

A levél áriát énekelte Puccini Tosca című operájának harmadik felvonásából Luciano Pavarotti, a Filharmónia zenekar játszott. Több baleset is történt az utakon, legyenek ott is türelmesek, és vezessenek óvatosan ebben a nagy melegben. Az M1-esen Budapest felé a korábbi baleset torlódásában egy műszaki hibás autó vesztegel az átterelt belső sávban, Tatabánya környékén. Az 59-es kilométernél már több mint 6 kilométeres a dugó, az M5-ösön Röszke felé pedig meghaladja az 5 kilométert a torlódás, Lajos Mizse közelében, ahol építési munkák zajlanak. Ránki Dezső ma már zongorázott itt a műsorban, most Jandó Jenőt halljuk. Franz Schubert, Moma Musicó, a sorozat negyedik darabja következik.

0: 1828-ban Bécsben jelent meg Zenei pillanatok, azaz MoMA Musicó címmel Franz Schubert műve, ez 6 darabot tartalmaz. Mi most a 4. tételt hallgattuk meg, Jandó Jenő zongorázott.
1: Muzsikáló délután a Bartók Rádióban.
0: Pontosan délután 4 óra van, köszöntöm a most bekapcsolódó hallgatókat, a mikrofonnál Madarás Zsolt. 10-szer rendeznek nemzetközi hangszeres mesterkurzust és fesztivált Fehérvár Csurgon vasárnaptól 1 héten át. Fülei Balázs zongoraművész lesz rövidesen a Muzsikáló délután vendége, de most idézzük föl egy 2017-es felvételről az akkori nyitó koncertet, ahol többek között Beethoven C-dur szonátája is elhangzott, Opus 102 numero 1. Fülei Balázs zongorán Varga István Gordonkán játszik, a mű 3. tételét halljuk.

0: Beethoven opusz 102 numero 1-es C-dur szonátájának harmadik tételét hallották, Fülei Balázs játszott zongorán, Varga István pedig gordonkán. 2017-ben Fehérvár Csurgón készült a felvétel az akkori nyitó koncerten, és sok szeretettel köszöntöm a muzsikáló délutánban egykori kollégánkat, Fülei Balázs zongoraművészt. Köszönjük, hogy bejöttél a stúdióban.
1: Köszöntöm a hallgatókat, és téged is, Zsolt. Köszönöm.
0: Már tizedszer rendeztek nemzetközi hangszeres mesterkurzust Fehérvár Csurgón. Ez ugye Székesfehérvártól talán még 20 kilométerre sincs ez a gyönyörű kastély, és talán még gyönyörűbb parkja. Egy ideális és idilli helyszín, gondolom, hogy egy ilyen mesterkurzusra, és hát Székesfehérvár, de akár Budapest közelsége is garantálhatja, hogy mindig sokan vannak és sokan zarándokolnak el oda. 2017-es volt ez a felvétel, de már egy évvel korábban, 16-ban elindítottad ezt a mesterkurzust, fesztivált, nyári akadémiát. Hogy született meg az ötlet?
1: Károlyi Angelika asszony egy koncertemen járt, történetesen ez az Osztrák Kulturális Fórumban volt, ami akkor az Andrássy úton volt, ott hangversenyeket is rendeztek, és megkérdezte, hogy lenne kedvem elmenni az a frissen felújított Károlyi kastélyba, Fehérvár Csurgóra, és mondtam, hogy persze. Körbevezetett, akkor nyitotta meg újra a kapuit az épület, mint szálloda, megmutatta a frissen festett termeket, tényleg még emlékszem, hogy olyan festékszag volt, festékszagot árasztottak a különböző termek, és körbevezetett, és kérdezte, hogy mit tudnék elképzelni erre a helyszínre. És nekem azonnal beugrott, hogy ide vagy egy nagyon családias hangulatú nyári akadémiát tudnék elképzelni, vagy pedig egy téli fesztivált. Egy olyan téli fesztivált, amikor 3-4 napra oda költöznek a koncertlátogatók, ott alszanak, esznek, isznak, sétálnak, és naponta 3 koncerten részt vesznek délelőtt, kora délután és este. Mint egy ilyen kulturális orvosság, így lehet adagolni a dózisokat. Végül is az ötletemből a nyári akadémia felé kapcsoltam át, és még abban az évben megvalósítottuk az elsőt.
0: Mondom, hogy a fiatal művészek azok nagyon szívesen látogatnak el egy ilyen mesterkurzusra, hiszen ott laktok a kastélyban, ott zajlanak a mindennapok, és az már csak egy habatortán, hogy ezeket a koncerteket, mesterkurzusokat, előadásokat a nagy közönség is látogathatja.
1: Igen, és felmerül a kérdés, hogy kell-e egy mesterkurzushoz kastély? Miért nem lehet ezt egy zeneiskolában tartani, vagy bármilyen más, egyszerűbb, kevésbé igényes helyszínen? Erre a válaszom az, hogy persze mindenhol meg lehet rendezni, de olyan inspiráló ez a helyszín, olyan terek találhatók benne, a gyakorló helyek, ahol a hegedűsök, a csellisták, zongoristák egyáltalán hangszerhez nyúlhatnak, olyan tágasak, ami ritkán adatik meg egy hangszeresnek. Legtöbbször a szobánk mélyén gyakorolunk, és akkor jól elképzeljük, hogy majd milyen lesz egy koncertteremben, milyen lesz majd akusztikai környezetben.
0: És itt jó az akusztika is?
1: Igen, minden teremben van akusztika, ez nagyon fontos minden hangszeres számára, és az elvonulásnak a lehetősége. Én úgy álmodtam meg ezt a nyári akadémiát, hogy nagyon kevesen legyünk, a részvevők száma átlagosan 15 fő, néha többen vagyunk, néha picit kevesebben, de 15 körül az ideális.
0: Ugye zongora, hegedű és gordonka művészek.
1: Így van.
0: Mehetnek erre a kurzusra.
1: Általában 20 évesnél idősebb pályakezdő művészeket fogadunk, tehát ez nem egy zenei tábor, hanem egy komoly műhely munka, ahol sok lehetőség van a blattolásra, az együttjátékra is, van egy kis kottatárunk, úgyhogy bárki, aki egymásra talál, az ott bármit megtanulhat és előadhatja koncerten.
0: Egyébként például a próbák is nyilvánosak?
1: Az egész hét nyilvános, mindenkit szeretettel várunk, tehát órákra, próbákra, a koncertekre, az előadásokra is mindenkit várunk szeretettel, aki arra jár. Az esti koncertek 8 órakor kezdődnek, kivéve a hétfőit, az este 6 órakor kezdődik, az egy spanyol zongora es lesz.
0: Idézzünk most egy kicsit korábbi, illetve későbbi koncertet is. 2024-ben Schumann zongora négyesét adtátok elő. Ennek a harmadik tételét hallgatjuk most majd meg. Varga Oszkár játszik hegedűn, Ludmány Dénes brácsán, Varga István gordonkán, és te fogsz zongorázni. Ők ugye mindhárman mesterkurzusokat is tartanak.
1: Igen, abban az évben tartottak, és idén is többek között Varga István tanítani fog.
0: Akkor a Schumann zongora négyesnek a harmadik tételét halljuk most meg. Hallgass!

0: Schumann zongora négyesének harmadik tételét hallották Varga Oszkár, Ludmány Dénes, Varga István és Fülei Balázs előadásában a 2024-es Echo nyári akadémián Fehérvárcsurgon készült ez a felvétel. Azt mondtad, hogy eleinte csak három tanár volt, de most olvastam, hogy Spanyolországból, Izraelből, Svájcból, az Egyesült Királyságból és még Ausztriából is érkeznek tanárok hozzátok, tehát most már igazán nemzetközi a csapat.
1: Eddig is az volt a résztvevőket tekintve, most már a tanárokat tekintve is igazán nemzetközi ez a kurzus, és egy új elképzelésem, egy kísérleti elképzelésem valósul meg idén, mégpedig az, hogy bárki bárkihez mehet órára. Ez egy fórum lesz tulajdonképpen. Be lehet ülni, nyilván hallgatni, hogy ki hogyan tanít, és bárkit meg lehet jelölni a következő napra, hogy vele szeretne órát kapni. Ez azt is jelenti, hogy akár vonósok is mehetnek zongoristához, de azt is jelenti, hogy akár a cselló tanárokhoz is elmehetnek egy hegedű darabbal. Tudom, hogy ez furcsán hangzik, de nagyon sokszor...
0: A muzsikánál talán nem olyan furcsa ez, nem?
1: Nagyon sokszor feloldóan hat, hogyha egy másik szemszögből valaki elejt egy olyan mondatot, amit egy másik szemszögből idegenül értettünk addig.
0: Hogyan választottad ki egyébként a tanárokat, vagy akár a diákokat?
1: A tanárok lényegében kollégáim, barátaim, sokakkal közülük együtt játszottam már, sokakkal közülük tanítottam nemzetközi kurzusokon, Spanyolországban, Portugáliában is, illetve Jakob Fichertel most lemezünk is jelent meg a Hungarotonnál, egy négykezes Schubert lemez, aminek a bemutató koncertje augusztus 12-én lesz szerdán este 8 órakor itt a Nyári Akadémia keretében.
0: És vele játszottál egyébként a Dohnányi Zenei Központban is, nem is olyan régen, januárban, majd ebből idézünk egy részletet. Jakob Fichert ugye a nyitókor koncerten fog egy csellistával most játszani.
1: Igen, Matthias Gredlerrel, aki a bécsi zeneművészeti főiskolának a cselló tanára, és még visszatérnék egy pillanatra oda, hogy miért is vagyunk a kastélyban. Számomra nagyon fontos az összezártságnak az a része, hogy ugye egy helyiségben vagyunk, együtt étkezünk, együtt töltjük az órákat, együtt próbálunk, a folyosón elmegyünk egymás mellett, akkor ott megállítjuk egymást, tovább folynak az órákon elhangzó dolgok az étkező asztalnál, vagy egy kávé mellett délután. Tehát nekem az volt az álmom, hogy ez egy létező fórum legyen, egy műhely munka, amiből mindenki feltöltődve mehet haza, és mindenki annyit tesz bele, amennyit szeretne, és mindenki annyit vesz ki belőle, amennyit szeretne. Mi megadjuk a kereteket, és a tartalmat pedig a résztvevők és a tanárok.
0: Vasárnap kezdődik ugye ez a koncert sorozat, illetve nyári akadémia. A közönség szempontjából hogy képzeljük el? Én besétálok Fehérvárcsurgóra, és ott egy előadásba, egy próbába, egy mesterkurzusba becsöppenek, és leülhetek, azt megnézhetem.
1: Igen, minden nap reggel 9 órától 3 helyszínen zajlik a tanítás, a Kápolnában, a Főispánteremben, ahol az esti koncertek is vannak, és a Díszkönyvtárban. Ide bármikor be lehet ülni, órákat hallgatni. Jövő héten kedtől péntekig délután 3 órakor a résztvevők adnak koncertet. Én ezt egy fantázia névvel illettem, hogy kávékoncertek. Lehet inni előtte vagy utána egy jó kávét az étteremben, akár a teraszra kiülve ebben a 41, hogyan mondtad, 41,6 fok volt
0: Újpesten. Az soha nem volt még ilyen meleg Budapesten.
1: Igen, éppen idefelé hallgattam az autóban. És este pedig, ami a közönség számára nyilvános, ugye az esti koncertek minden este 8 órakor, egy kivétellel az augusztus 10-i hétfői koncert, az 6 órakor kezdődik, az egy spanyol zongora est. Jesús María Gómez játszik, aki az Alicantei Zeneakadémiának a rektora. Az összes többi esti koncert, tehát vasárnaptól utána pedig kedszerda, csütörtök, péntek és szombaton este 8 órakor van, remélhetőleg addigra már hűvösebb is lesz, és érdemes ellátogatni hozzánk, tényleg nagyon bensőséges, meghitt hangulatú a kastély, grandiózus, de ugyanakkor családias is egyben.
0: A koncertek programját is te állítottad össze, vagy a tanárokkal összedugjátok ilyenkor a fejeteket, és mindenki javasol darabokat. Főleg a kamarazenénél, hiszen itt gondolom sokszor előfordulhat, hogy a formáció itt Fehérvárcsurgon találkozik először ebben a formában.
1: Kicsit mint egy impresszárió úgy csináltam ezt a feladatot, én elmondtam az elképzelésemet, hogy mikor lennének koncertek, és mindenki előjöhetett valamilyen ötlettel, és én ezeket fúzionáltam kicsit kamarazenébb jellegűre, ettől függetlenül két zongora szóló est is lesz, a másikon Xavier Torres, a Valenciai Zeneakadémiának a professzora játsza majd el Bach Goldberg variációit.
0: Fehérvár Csurgon, tehát a Károlyi Kastélyban vasárnaptól jövő szombatig Echo Nyári Akadémia. Fülei Balázsnak nagyon szépen köszönjük, hogy bejött a stúdióba. Gondolom, te már nem sokára készülsz Fehérvár Csurgóra.
1: Igen, ilyenkor egy szervező számára ilyenkor nagyon sok minden összekészülni való van. Olykor ijesztően hat, hogy mikor azt érzem, hogy minden készen van, ilyenkor kicsit gyanút fogok, és rájövök, hogy még az utolsó simításokat el kell végezni, de hamarosan indulunk.
0: És gondolom, Jakob Fichert is úton van már Budapest és aztán Fehérvár Csurgó felé, aki majd a nyitó koncerten fellép. Schumann Keleti képek című művéből következik most egy részlet. Fülei Balázsral közös koncertet adtak 2026. januárjában a Dohnányi Zenei Központban. Ebből idézünk most egy részletet.

Schumann keleti képek című művéből hallottak részletet, Jakob Fichert és Fülei Balázs zongorázott, velük tehát az Echo nyári akadémián a Károlyi kastélyban is találkozhatnak Fehérvár csurgón vasárnaptól egészen jövő szombatig. És maradunk még Schumannnál, most a negyedik szimfónia részlete következik. A mű korabeli fogadtatása kifejezetten hűvös és értetlen volt, az 1841-es lipcsei ősbemutatón tulajdonképpen megbukott a darab, a sikertelenség pedig olyannyira elkedvetlenítette Schumannt, hogy a darabot akkor nem is engedte nyomtatásban megjelentetni. Talán az is hozzájárult a kudarc, hogy ők például nem tartottak tételszüneteket, ami akkoriban szokatlan volt. De Schumann bízott a művében, és 10 évvel később, amikor átdolgozta a hangszerelés, dúsabbá, monumentálisabbá tette a rezeseket, a darab új életre kelt. Az 1853-as düsseldorfi bemutató immár a szerző vezényletével hatalmas sikert aratott, és ez a siker mind a mai napig tart. Mi most a 3. scherzo tételt hallgatjuk meg az Európa Kamara zenekar előadásában. Janik nézett szögen, 5-szörös Grammy-díjas kanadai karmester vezényel, aki egyébként a New Yorki Metropolitan zeneigazgatója.

0: Robert Schumann negyedik szimfóniájának harmadik szkercó tételét hallották, az Európa Kamarazenekart Jenik Nézet Szögen vezényelte.
1: Bartók Rádió. Több, mint klasszikus.
0: 3 perccel múlt 4:30 elérkezett a rejtvény ideje. SMS számunk 0630 30 30 160, e-mail címünk pedig muzsikálódélután@radio.hu. Elmondom, hogy mire nyerhetnek, 2-2 jegyünk van. Augusztus 9-ére, tehát vasárnapra az imént már hallott Echo nyári akadémia nyitó koncertjére a Fehérvár Csurgói Károlyi Kastélyba. Matthias Gredler csellón, Jakob Fichert zongorán játszik majd. Ugyancsak vasárnap, de Nyíregyházán lesz az Orgona Pont fesztivál keretében Tóka Ágoston orgona koncertje, ide is van 2 jegyünk, és nyerhetnek egy CD-t is, a Magyar Rádió gyermekkórusának CD-jét, vezényel Igó Lenke, Tész Gabriella és Reményi János. Egy Csajkovszki művet hallanak majd, a Firenzei emlék második tétele csendül föl. A kérdésünk az, hogy kinek, melyik szervezetnek ajánlotta ezt a művét Csajkovszki. Az előadók Sara Chang és Bernhard Hartog hegedű, Wolfram Christ és Tanya Christ mélyhegedű, Georg Faust és Olaf Manninger gordonka. Kérem, írják meg, hogy melyik koncertre szeretnének jegyet, illetve tárgynyeremény esetén természetesen a pontos címüket is várjuk. Tehát 0630 30 30 160 és muzsikálódélután@radio.hu.

Csajkovszki Firenzei emlék című művéből a második tételt hallották. Szera Csang és Bernhard Hartog hegedűn, Wolfram Kriszt és Tanja Kriszt mélyhegedűn, Georg Faust és Olaf Manninger gordonkán játszott. A kérdésünk pedig az volt, hogy kinek melyik szervezetnek ajánlotta Csajkovszki ezt a művét. Rengeteg megfejtés érkezett, talán most érkezett a legtöbb. Nagyon sokan tudták, és mindenki jó megfejtést írt. Ezt a művét a Szentpétervári Kamarazenei Társaságnak ajánlotta Csajkovszki, amely fontos szerepet játszott a zeneszerző kamarazenéjének elterjesztésében. Egyébként 1872-ben alapították ezt a társaságot, és 1917-ig működött. Csajkovszkit az együttes tiszteletbeli tagjává választották. Köszönjük a sok jó megfejtést! Az ECHO Nyári Akadémia nyitókoncertjére Fehérvár Csurgóra Tilajka Gabriella mehet el. Szintén augusztus 9-én Nyíregyházára Tóka Ágoston orgona koncertjére Litván Erika nyert két jegyet, a Magyar Rádió gyermekkórusának CD-jét pedig dr. Kadocsa Gézának postázzuk majd. Még egyszer köszönjük szépen ezt a sok jó megfejtést. José Melchor de Nebra Blasco a spanyol késő barokk zene kiemelkedő zeneszerzője és organistája volt. Művészetében ötvözte a hagyományos spanyol zenei elemeket a korabeli olasz stílussal. Több mint 170 műve maradt fönn, köztük operák és zárzuelák is. Mi most az Ajándék az Istenségnek című zárzuela nyitányát hallgatjuk meg a L'Étalon Lyrique előadásában Christophe Rousset vezényletével.

1700-as évekbeli spanyol muzsikát hallottunk, José Melchor de Nebra Blasco Ajándék az Istenségnek című zarzuelájából hallották a nyitányt, a Little en Lyrique-t Christoph Rossi vezényelte. 1803-ban mutatták be Beethoven második szimfóniáját a szerző második nagy szerzői estjén, Bécsben a Theater an der Wienben, a koncerten maga Beethoven vezényelt. Különlegessége ennek a műnek, hogy ez az első, a címében is jelzett zenekari szkercója Beethovennek. A második szimfónia szkercó tétele következik tehát, előadja a londoni Régi Zene Akadémia zenekara.

Beethoven második szimfóniájának harmadik szkercó tételét hallották a londoni Régi Zene Akadémia zenekara előadásában. Az 1600-as években élt spanyol zeneszerző Juan Aranés Sakonya következik most a Pífáró Reneszánsz együttes előadásában.

0: Juan Aran és Sákonyát hallották a Pifaro Reneszánsz együttes előadásában. Újabb baleset történt az M0-as autóúton az M3-as felé a 18-as kilométernél. A belső és a középső sávon több jármű is karambolozott, mögöttük 2-3 kilométeres a kocsisor. Távolabb Gyál térségében egy autó kis teherautóval ütközött össze a keleti szektorban az M3-as autópálya irányába. A 32-es kilométer közelében a belső sávon állnak az érintett járművek, óvatosan előzzenek, itt is 2-3 kilométer. Méteres a dugó, és sajnos még egy baleset történt, ahol két személyautó koccant a 82-es főúton Győr külterületén, a 79-es, illetve 74-es kilométernél irányonként váltakozva engedik a járműveket a Szent Imre úton. Legyenek óvatosak, vezessenek kissé nagyobb türelemmel és figyelemmel ebben a rekkenő hőségben, ahol rekordok dőlnek meg nap mint nap, de talán holnaptól fölfrissül majd az idő. A pontos idő 17 óra.
1: Híreink következnek.
2: Jó napot kívánok, a szerkesztő Gál Andrea, a mikrofonnál Garami Zsuzsa. Enyhül a hőség, szombattól másodfokúra csökkentette a hőségriasztást az országos tisztifőorvos. Az intézkedés kedd éjfélig marad érvényben. A tartósan magas hőmérséklet továbbra is fokozott terhelést jelent a szervezet számára. Ezért fontos az alapvető óvintézkedések betartása, például a rendszeres folyadékpótlás. A katasztrófavédelem weboldalán elérhető azon légkondicionált helyiségek listája, amelyeket bárki igénybe vehet. Továbbra is tűzgyújtási tilalomban érvényben az országban. Eredményesek a Budapesten bevezetett energiatakarékossági intézkedések, írt a Facebook oldalán a főpolgármester. Karácsony Gergely közölte, a villamos és metró közlekedésben naponta csaknem 15 megawatt óra áramot takarítanak meg, a fővárosi vízművek pedig átlagosan 10%-kal csökkentette energiafelhasználását. Hozzátette, a BKV augusztus végéig 300 köbméter vizet és mintegy 15 ezer kilowatt óra villamos energiát takarít meg azzal, hogy átütemezi a járműmosásokat. Döntött a kormány, megkezdődhet a villamosenergia hálózat fejlesztése uniós forrásból. Lehetővé válik új szélerőmű parkok létesítése, közölte a pénzügyminiszter. Kármán András hangsúlyozta, ezzel tovább javul a rendszer stabilitása és biztonsága. Középtávon pedig olcsóbb lesz a vállalatok számára elérhető piaci áru energia. Az első szélerőmű pályázatokat a hónap végéig kiírják. Még az idén ősszel megindulhat a személyszállítás a Budapest-Belgrád vasútvonalon, amennyiben a magyarországi szakaszon zajló utolsó biztonsági vizsgálatok sikeresen lezárulnak. Erről tárgyalt Szabadkán Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter szerb kollégájával. Vitézi Dávid hangsúlyozta, az új magyar kormány egyes kérdésekben ugyan kritikával illeti a beruházás magyarországi szakaszának megvalósítását, ugyanakkor stratégiai céljának tekinti a Budapest-Belgrád vasútvonal mielőbbi befejezését. Az egykori védettár alá csökkent a benzinára, erről írt a gazdasági és energetikai miniszter közösségi oldalán. Kapitány István hozzátette, a dízel 30 forinttal van a régió, 80 forinttal a román árszint alatt. A holtankoljak.hu adatai alapján a 95-ös benzin literenkénti átlagára 594 forint, a dízeli 662 forint most. Kormányzati weboldal indult a mesterséges intelligenciával kapcsolatos kérdések megválaszolására, jelentette be a Tudományos és Technológiai Miniszter a Facebook oldalán. Tanács Zoltán elmondta, hogy a honlapon panaszt is lehet tenni, ha valaki úgy érzi, becsapták vagy megsértették. Az év legjobb filmjének járó díj jelöltjei között van Enyedi Ildikó Csendes barát című filmje. A filmkritikusok Nemzetközi Szövetségének elismeréséért a magyar alkotás a többi között a 6 Oscar-díjas Egyik csata a másik után című filmmel versenyez. A nyertest több mint 80 ország filmkritikusa választja ki. A díjat szeptember 18-án a 74. San Sebastiani Filmfesztivál megnyitóján adják át. A Csendes barát továbbra is látható a magyar mozikban, eddig több mint 51 ezeren nézték meg. Holnap is sok napsütés várható, de délután elsősorban keleten záporok, zivatarok is kialakulhatnak. A szél zivatarban viharossá fokozódik. A hajnali 17-27 fokról 30-35 fok közé melegszik a levegő. 17 óra, 4 perc.
1: Híreket hallottak. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: Az MRME új évada elhozza önnek a világ és a hazai klasszikus zene legjobbjait. Foglalja le a legjobb helyeket a koncertekre. Renaud Capuçon, Hámori Máté, Ránki Dezső, Fehérvári Zoltán, Ilja Schmuklőr, Farkas Gábor, Lakatos György, Florian Helgát, Alexander Luken, Láng Dorottya és Pasztircsák Polina. Csak néhányan az MRME új évadának zseniális fellépői közül. Ne maradjon le a szezon legmeghatározóbb koncertélményeiről. Jegyek már elérhetőek az mrme.jegy.hu oldalon.
4: Augusztus 9-e és 14-e között Kaposvár ismét a komoly zene fővárosa. Érkezik a 17. Kaposfest. Világhírű művészek, felejthetetlen koncertek a Szivárvány Kultúrpalotában, izgalmas zenei előadások és színes kísérőprogramok várják a látogatókat. Ne hagyja ki az év egyik legkülönlegesebb kulturális eseményét. Találkozzunk a Kaposfesten. További információ www.kaposfest.com.
1: Reklámot hallottak. Muzsikáló délután a Bartók Rádióban.
0: 6 perccel múlt délután 5 óra, köszöntöm az adásunkban most bekapcsolódó hallgatókat, a zenei szerkesztő Csík Gabriella és hangmérnök kollégám Padi Géza nevében is, a Bartók Rádió mikrofonjánál Madarás Zsolt. Johann Sebastian Bach művével folytatjuk az 1057-es F-dur zongora verseny harmadik Allegro assai tétele következik, a Bach specialista kanadai zongora művész Angela Hewitt előadásában. Közreműködik az Ausztrál Kamara zenekar Richard Tognetti vezényletével.

Johann Sebastian Bach F-dur zongora versenyének harmadik tételét játszotta Angela Hewitt, az ausztrál kamarazenekart Richard Tognetti vezényelte. Opera részlettel folytatjuk, Werther áriáját hallgatjuk meg Zsülmászné Werther című operájából, a harmadik felvonásból való a részlet, Roberto Alagna énekel, a londoni filharmonikus zenekart Richard Armstrong vezényli.

Roberto Alagna énekelte Werther áriáját Jules Massenet operájából, a harmadik felvonásból, a londoni filharmonikus zenekart Richard Armstrong vezényelte. 4:60, William Herschel művével folytatjuk. A német-angol zeneszerző nagyon híres csillagász is volt, az Uránuszt például ő fedezte föl, és ő volt minden idők egyik legnagyobb megfigyelő csillagásza. Bár Hannoverben született, de Angliában telepedett le, egész pontosan Bász városában. Egyébként itt fedezte föl az Uránuszt is. Hozzá költözött húga, aki nem csak asszisztense lett, de önálló csillagászati megfigyeléseket is végzett, különösen az üstökösök kutatásában jeleskedett. Egyébként Herschelt munkássága elismeréseként lovaggá is ütötték. 1822-ben hunyt el, csillagvizsgálónak is használt otthonában. Jó néhány szimfóniát is komponált, mi most a 8. szimfónia, a c-moll szimfónia 3. tételét hallgatjuk meg. A London Mozart Players játszik Matthias Bamert, a karmester.

William Herschel numero 8-as c-moll szimfóniájának harmadik tételét hallották, a London Mozart Players játszott Matthias Bámert vezényelt. Enrique Granados 12 spanyol táncából a másodikat hallgatjuk meg, a 20. század egyik legnagyobb csellistájának tartott Gregor Piatigorsky átiratában. Felvételünkön Misha Majszky gordonkázik, lánya Lili Majszky pedig zongorán játszik.

Misha Majszky gordonkán, Lili Majszky a lánya zongorán játszott. Enrique Granados 12 spanyol táncából a numero 2-est hallgattuk meg Gregor Piatigorsky átiratában. Rossini muzsikával folytatjuk, a G-dur szonáta első moderátó tétele következik, a St. Martin in the Fields kamara zenekart Neville Mariner vezényli.

0: Hamisítatlan Rossini muzsika szólt a G-dur szonáta első tételét hallották. A Saint Martin in the Fields kamara zenekart Neville Mariner vezényelte.
1: Bartók Rádió. Több, mint klasszikus.
0: 6:01. Debussy a Tenger című életalkotói. A Tenger című műve életalkotói korszakának egyik remek műve 1905-ben Párizsban hangzott föl először. A bemutatót hosszas munka előzte meg, a Pellias és Melisande című opera befejezése után 3 évig dolgozott ezen a művén. 3 képet, 3 tengeri benyomás élményt fűz egybe ez a mű, igazi programzene. Mi most a 3. tételt, a Szél és a Tenger párbeszédét mutatjuk meg önöknek. Egyik kedvenc zenekarom a Cicerón Mond előadásában Ernest Ansermi a karmester.

Claude Debussy a Tenger című művéből a harmadik tételt, a Szél és a Tenger párbeszédét hallották, a Cis-Roman zenekart Ernest Ansermé vezényelte. Wolfgang Amadeus Mozart 298-as köhögjegyzékszámú Ádur fuvola négyese következik magyar előadók tolmácsolásában. Az első tételt hallgatjuk meg Szebenyi János fuvolán, Kis András hegedűn, Bársony László mély hegedűn, Botvai Károly pedig Gordonkán játszik.

Mozart 298-as köhögyedzés számú Ádur fuvola négyesének első tételét hallották. Szebenyi János fuvolán, Kis András hegedűn, Bársony László mély hegedűn, Botvai Károly Gordonkán játszott. Ismét egy opera részlet következik Verdi Traviátájának első felvonásából hallgatjuk meg Violetta és Alfred kettősét, illetve jelenetét. Itt Érik Vázáva és José Cura énekel, José Curát gondolom nem kell bemutatni, itt Érik Vázávát talán kevesebben ismerik, ő egy orosz grúz származású szoprán, aki a 2000-ben bemutatott Párizsból élőben közvetített Traviátával lett, azzal az operafilm mellett világhírű. José Cura volt ott is a partnerem, Zubin Mehta vezényelt, és közreműködik az Olasz Rádió szimfonikus zenekara.

térigve Zává és José Cura énekelt, Violetta és Alfred kettősét hallották Verdi Traviata című operájának első felvonásából, az Olasz Rádió szimfonikus zenekarát Zubin Méta vezényelte. Schubert művel zárjuk a mai muzsikáló délutánt, öt német táncot is komponált, ebből a numero 5-ös C-dur következik most, egy régi felvételről, a Liszt Ferenc kamarazenekar játszik, vezényel Rolla János.

0: Franz Schubert numero 5-ös C-dur német táncát hallották, a Liszt Ferenc Kamara zenekar játszott, Rolla János vezényelt. Nagyon meleg van odakint, de Keleten azért egy-egy zivatar már kipattant az elmúlt órákban. 30 és 40 fok közötti a hőmérséklet, Budapesten 38-40 fokot mérnek, a Balaton pedig 28 fokos. Vezessenek óvatosan, vigyázzanak magukra, az M1-esen és az M0-áson is balesetek okoznak most torlódásokat. Ha tehetik, a továbbiakban is hallgassák majd a Bartók Rádiót, rövidesen 18 órától kezdődik az új zenei újság. A zenei szerkesztő Csík Gabriella, a hangmérnök kollégám pedig Padi Géza volt. Nevükben is köszönöm, hogy velünk töltötték ezt a délutánt, tegyék ezt holnap is, ugyanígy, hiszen 3 és 6 között szokás szerint jelentkezik majd a Muzsikáló délután. Elköszön a mai műsorvezető Madarás Zsolt, viszont hallásra!
1: Műsorajánló. Ma este Edvard Grieg műveiből játszik a Mendelssohn Kamarazenekar. A 2023-as Auer Fesztivál estjén a Pergünd Szvit után az Ámol zongora verseny csendült fel a Veszprémi Hangvillában. A zongora szólót Luca de Barg játszotta. A karmester Kovács Péter volt. Kamaramuzsika. Ma 19 óra 35 perckor a Bartók Rádióban. A jazz legendák adásában Tony Bennett felvételeiből válogatunk. A 100 éve született amerikai jazzénekes 19 Grammy-díjat, egy életműdíjat és 2 Primetime Emmy-díjat kapott, és világszerte több mint 50 millió lemezt adott el. Jazz legendák. Tony Bennett pénteken 23 órakor a Bartók Rádióban. Szombat este Antonio Vivaldi Il Tamerlano című 3 felvonásos operáját hallgathatják meg. A címszerepet a perzsa-kanadai operai kontratenor Cameron Shabazi énekli. Körülötte Julia Lezsnyeva, Eva Zajcsik és Antéja Pisányik énekelnek. A Les Axons zenekarát Thibaut Noali irányítja. Az április 2-ai előadás felvétele a Bartók Béla Nemzeti Hangversenyteremből. Szombaton 19 órakor a Bartók Rádióban. Műsorajánlót hallottak. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. 18 óra. Új zenei újság. A klasszikus zene hangos folyóirata a Bartók Rádióban.
2: Köszöntöm az új zenei újság hallgatóit, a felelős szerkesztő Kovács Sándor nevében is, a mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Várgedő Anna. Mai adásunkban CD és könyvajánlást is hallhatnak, előtte azonban szokás szerint beszámolunk az elmúlt hét eseményeiről. Lesz szó fesztiválról, lesz szó turnéról, kezdjük azonban az elején, mégpedig az opera történetének elején. A Poppea megkoronázása egyben Claudio Monteverdi életművének megkoronázása is, akit nyugodtan nevezhetünk az opera atyának. Ennek a darabnak a szereplői mélyen emberi figurák, a művégén pedig tulajdonképpen az antihősök kerülnek ki győztesen a viharokból. Izgalmas rendezői kihívások ezek. Bóka Gábor ül mellettem, aki Svédországig utazott, hogy beszámoljon egy új Poppea bemutatóról.
3: Svédországig, egészen pontosan a Drottningholmi királyi kastélyhoz tartozó Drottningholmi kastély színházig. Nem tudom, hogy volt-e már ebben a műsorban valaha is beszámoló vagy kritika a Drottningholmi előadásról, de ha esetleg van olyan hallgató, aki nem tudja, hogy mi is pontosan ez a színház, annyit talán érdemes összefoglalni, hogy a nagyon kevés, eredeti állapotban megmaradt barokk színházak egyike Európában, 1766-ban épült jelenlegi formájában. Drottningholm az egyébként mondhatjuk talán úgy, hogy a svéd Versailles, Stockholmtól 10-valahány kilométerre található, Ugye a szónak az a jelentés, hogy a királyné szigete. Ez ugye Stockholm környékén nehéz megállapítani, hogy mi sziget, mi nem, de valóban egy tengeröböl húzódik a kastélynak a főhomlokzata előtt, mögötte pedig egy hatalmas kert. Ma is egyébként aktívan használja a királyi család, ott lakik, a kastélynak a fele látogatható, és a kastély kertnek is a fele látogatható, a színház oldalán lévő praktikusan, ahol aztán így a szünetben lehet akár piknikezni is. Egyébként Lujza Ulrika királyné volt az, aki építette ezt. Őt talán onnan lehet ismerni, vagy hát az az érdekessége az ő életének, hogy ő Nagy Frigyes porosz királynak volt a húga, és hát ugye a másik húga Nagy Frigyesnek, Vilma, őrgrófnő volt az, aki meg a Bayreuthi színházat építette, mármint hogy a barokk színházat, ami a másik kevés viszonylag eredeti állapotban megmaradt barokk színházak egyike, de azért vannak eltérések is, egyrészt méretben ez a Drottningholm jóval szerényebb, kisebb, díszítettségében is, másrészt amennyire én tudom, Bayreuthban a belső kialakítása az eredeti, de a színpadtechnika, ha jól tudom, akkor nem. Itt viszont teljes egészében megmaradtak az eredeti fa színpadgépek, és ezeket is használják jelenleg is, ami nyilvánvalóan egy különleges atmoszférát ad minden ott zajló előadásnak. Egyébként évente egy produkciót szoktak bemutatni. Egyébként azért maradhatott meg ez a színház, mert ugye a 19. században megfeledkeztek róla, nagyjából 100 éve fedezték fel úgymond újra, legalábbis az, hogy működőképes lehet használni, és azóta nagyjából folyamatos az, hogy ott előadások vannak. Volt egy rövid időszak, amikor egy svéd operaénekes legenda, Elisabeth Söderström volt a fesztivál vezetője, még a 90-es években. Mostanában pedig néhány éve az a Francesco Corti, akinek a munkásságáról szerencsére a magyar közönségnek van benyomása, mert nagy oratórium és opera produkciókat hozott el az elmúlt években a MÜPÁ-ba, én is kétszer is beszámolhattam az ő előadásairól, és nagyon lelkesen, kiváló karmesternek, de ami ennél fontosabb, nagyon zenei fogantatású, tehát nem pálca művész, hanem abszolút minden porcikájával a zenét élő dirigensnek tartom őt, és ez abszolút visszatükröződött a mostani előadásban is, saját Drottningholmi zenekart vezette, ugye kórus nem nagyon van ebben az operában, azt gondolom, hogy ugyanazt a színvonalat hozták, mint bármely olyan historikus együttes, amelyeknek az élén Corti meg szokott fordulni, tehát ilyen szempontból elsőrangú volt az előadás, és még ahhoz is volt bátorság, hogy szakítson azzal a hagyománnyal, a svédországi viszonylatban nagy melegnek köszönhetően, hát ez nem ért el a 30 fokot, hogy eredeti 18. századi ruhában játszanak a zenészek, ezúttal ez nem így történt, de én ezt egyáltalán nem bántam, szerintem ők még kevésbé.
2: Ez a mű tele van színgazdag karakterekkel. Poppea például pirulás nélkül manipulál mindenkit, akit tud, miközben a józanészhez és az őszinteséghez ragaszkodó halált megvető Seneca óriási kontrasztot teremt. Milyenek voltak a főbb szereplők?
3: Egyrészt azt kell mondanom, hogy a szereposztásban nem voltak olyan kiugró nagy nevek, akiket mondjuk Salzburgban vagy más hasonló fesztiválon láthatunk, viszont kiváló énekesek voltak egytől egyig. Egyrészt lehet, hogy majd később nagy nevek válnak némelyikükből, másrészt viszont, mint együttes, most is kiválóan működtek együtt, és ezzel most nem azt akarom körülírni, hogy együttesként igen, de úgy amúgy önmagában nem, hanem azt kell mondani, hogy minden vonatkozásban ez egy nagyszerű szereposztás volt. A Popeában 20-nál több nevesített szereplő van. Érdekes és valószínűleg Monteverdi idejére visszavezethető gyakorlat az, hogy szerep összevonások vannak, és ezt itt is alkalmazták egyébként. Tehát például a Popeát éneklő énekesnő volt egyben Fortuna is, vagy például Drusilla és Pallas Athéné ugyanaz az énekes volt, és még sorolhatnám, hogy ez miért nem volt zavaró, arra majd vissza fogok térni, de egy-két nevet azért mindenképpen említsünk meg, a Popeát éneklő Giulia Semenzátot, a Nérót éneklő Arianna Venditellit, itt hát külön ki kell emelni, hogy szemben az előadási hagyománnyal, ami tenorra transponálja a Néró szerepét, visszatértek az a csak néhány historikus felvételen hallható gyakorlathoz, hogy hölgy énekelte Nérót. Ottavia szerepében Roberta Mamelinek valami egészen különlegesen mély pillanatokat köszönhettünk ugye az Addio Roma búcsú jelenetében, miközben korábban azért egyáltalán nem az önmagától meghatottság felől közelítette meg ezt a figurát. Ottone szerepében Paul-Antoine Beno-Jiang volt hallható, ő ugye kontratenor, érzékeny és nehéz problémát, hogy kontratenor hangon, de mégis kifejezetten férfiasan kell jelen lenni a színpadon, ezt nagyon elegánsan oldotta meg. Trevor Elliot Bowes volt Seneca, ugye ez a szerep egészen különlegesen mély hangokat, mármint hogy most fizikailag mély hangokat igényel, és ezek is nagyon tisztán szólaltak meg, miközben egyszerre a szerepnek az emelkedettségét és bizonyos értelemben életidegenségét is meg tudta szólaltatni, és hát akkor itt kiemelnék egy olyan szereplőt, egy olyan szerepnek a megszemélyesítőjét, a Valettót éneklő Desiree Jouvet, aki meg ugye éppen szerepe szerint Valettóként erre hívja fel a figyelmet egy olyan jelenetben, amit egyébként nagyon sokszor kihúznak az előadásokból. Ez a dramaturgiai teljessége is erénye volt ennek az előadásnak, erénye volt az is, hogy a karakterek nagyon gazdagon jelentek meg, nem típusosságukban, hanem abban a tényleg a reneszánsz teljesség szellemében megmutatkozó minden irányú tökéletlenségükben, és hát ebben nagyon nagy érdeme volt nyilvánvalóan Benjamin Lazar rendezőnek, akit elsősorban arról ismernek világszerte, hogy az eredeti historikus színpadi játékmódnak a nagymestere, és tulajdonképpen ezt kaptuk most itt is, majdnem minden ízében rekonstrukciót, a színpadi gesztikától kezdve, a színpadi mozgásokig, az elhelyezkedésig, miközben azért ez egy nagyon cseres dolog, mert mégsem teljesen azt kapjuk. Mondok egy olyan dolgot, amivel nagyon izgalmasan játszottak, ez a világítás. Hagyomány, hogy nem alkalmaznak rendes, úgy értve, hogy 21. századi világítást ebben a színházban. Talán egy kicsit ijesztően hangzik, azt mondom, hogy gyertyával világítanak. Ez nem valódi gyertya, hanem annak a fényerejét és a lánglobogását majdnem tökéletesen visszaadó elektromos gyertya, de ez azt jelenti, hogy a színpadon is egy nagyon kellemes félhomály van. És ebből következően hirtelen néhány dolog, amiről elvben tudunk, de gyakorlatilag sosem tapasztaljuk meg, világossá válik. Például az, hogy miért nem zavaró a nadrág szerep, mint olyan. Mert nem látom rendesen a szereplőknek az arcát, nincsen fejgép. Például az, hogy ezek a perspektivikus festett díszletek miért hatnak annyira valósághűen, holott egyébként a teljes megvilágításban látnám, akkor ordítana róluk, hogy ezek festett kulisszák. Hát azért, mert nem látom teljes megvilágításban.
2: Erre gondoltál akkor is, amikor azt mondtad, hogy a szerepkettőzések nem is olyan zavaróak?
3: Világos, persze, erre gondoltam, mert hogy valójában nem nagyon lehet élesen látni a 9. sorból sem a szereplőknek az arcát. Van valami általános benyomásunk, gyönyörű jelmezek, fantasztikusan vannak felöltöztetve, ezek nagyon karakterisztikusak Alain Blanchot-nak a jelmezei, de ugye arcjátékot nem nagyon látunk. Persze azért cselek vannak, mert oldalról, a színpad oldaláról láthatatlanul néha van oldalvilágítás, ami természetesen nem gyertyával történik, hanem reflektorokkal, de egyrészt nagyon alacsony fényerővel, másrészt ez általában azt szolgálja, hogy ne csak a színpad legelején lehessen játszani, ahogy ez egyébként valójában a 18. században történt, sőt a 17. is, hiszen bármennyire hihetetlen, ugye a Poppea még ennél a színházépületnél is 100 évvel régebbi darab, sőt több mint 100 évvel, de hát tökéletesen a helyén van itt. Szóval nagyon értékes tapasztalatokkal gazdagodtam, nem voltam még olyan színházépületben, ahol ennyire a helyén lett volna egy 17-18. Századi darab, ugyanolyan reveláció volt nekem ebben a színházban egy előadást végignézni és végighallgatni, akusztikailag is lenyűgöző, de hát ezt talán mondanom sem kell, mint teljesen máshogy és más koordináta rendszerben, amikor a Bayreuth-i Festspielhausban járhattam először, az is egy hasonló revelatív élmény volt.
2: Sajnos az előadásból nem tudunk felvételt mutatni, így egy régebbi felvételről idézzük a záró kettőst. Barátemőke és Valer Szabadusz énekel, az Il Pomodoro-t Maxim Jemeljanicev vezényli.

0: Monteverdi Poppea megkoronázása című operájából hallottuk a záró duettet, Barátemőke és Valer Szabadusz előadásában. A Duna polifóniája, ez a címe annak a nemzetközi koncertkörútnak, amely a BMC-ben zárult július 31-én este. A Kijevi Kameráta járt Budapesten. A hangversenyen énekesként közreműködő Simon Katával még az eseményt megelőzően beszélgetett Uzsali Bence.
1: A Kijev Kameráta egy nagy múltú és fontos ukrán együttes, Magyarországon viszont kevesebbet hallunk róluk. Mit érdemes tudnunk erről a zenekarról?
2: A Kijev Kameráta Ukrajna legjelentősebb kamarazenekara, amely évtizedek óta meghatározó szerepet játszik, leginkább a kortárs ukrán zeneművészetben. Különösen fontosnak tartom, hogy nem csak őrzik a hagyományt, hanem aktívan formálják is. Számos ukrán zeneszerző műve az ő előadásukban hangzik el először, és úgy tudom, hogy több szólistán is kifejezetten ajánlottak ukrán zeneszerzők művet, vagy írtak, tehát az ő játékukra. Ezért a Kijev Kameráta nem csupán egy előadó együttes, hanem egyfajta kulturális műhely is, és emellett nemzetközileg is elismert együttesről beszélünk. Az elmúlt években olyan rangos koncerttermekben is felléptek, mint a New Yorki Carnegie Hall, vagy a Berlini Philharmonia, és rendszeresen koncerteznek Európában, Észak-Amerikában, Ázsiában és a Közel-Keleten is. Szóval azt gondolom, hogy a budapesti koncert kiváló alkalom arra, hogy a magyar közönség is megismerje ezt a kivételes művészi színvonalú együttest.
1: Ez a Duna polifóniája című koncert is egy ilyen alkotó műsornak tűnik, hiszen Duna menti országokban élő és alkotó zeneszerzők művei szerepelnek, és hát sok olyan van köztük, akikről nem feltétlenül hallottunk, tehát ez az újdonság, ez itt is megjelenik. Kik a szerzők, és milyen művei szerepelnek ezen a koncerten?
2: Igen, ez a Duna menti országok szerzőinek művei. Nekem nagyon tetszik, ahogy Viktória Kumir Nováka, a projekt zenetudósa megfogalmazza a koncert gondolatait. Azt mondja, hogy ahol a források születnek, ott a víz emlékezetet hordoz, és ahogy a kisebb folyók végül a Dunában találkoznak, úgy találkoznak ebben a projektben a Duna-medence különböző zenei kultúrái is. Szerintem ez egy nagyon szép összefoglalója annak, hogy miről is szól a Duna polifóniája. Ugye ez egy koncertsorozat, Prágát, Bécset, Pozsonyt és Budapestet köti össze, és minden állomáson a Duna-menti térség kulturális kapcsolódásai kapnak hangsúlyt. A budapesti koncert Kodály művével indul. Szerintem az egyik legismertebb népdalfeldolgozás az Acsitári hegyek alatt fog felhangozni. Nagy öröm számomra, hogy én énekelhetem a szóló részét ennek, és ugye a Kijev Kameráta fogja kísérni. Ezt követi Márton István kárpátaljai magyar zeneszerző Fényes csillag című műve, amely az azonos című Petőfi versre íródott, és ez egyfajta ősbemutató, hiszen a budapesti koncert számára a mű olyan zenekari változatban szólal meg, ami eddig még nem. Ugye ez eredetileg szopránra és zongorára írt románc, amelyet ugye kifejezetten a koncert kedvéért hangszereltek át, és szerintem Petőfinek ezt az egyszerű, de rendkívül mély költészetét nagyon szépen egészíti ki ez a szép lírai zenéje Márton Istvánnak. Felhangzik majd Almási Zoltán, beregszászi kötődésű zeneszerző Mária Városa című műve, amely Mariupolnak állít emléket. Ugye ez az emlékezés műve, amely az elmúlt években különösen erős szimbolikus jelentést kapott Ukrajnában. Igazából a legjelentősebb ukrán kortárs mű lett, és szinte a háború himnusza. És érdekesség, hogy a koncerten maga a szerző is játszik majd, és mesélte, hogy egyébként az édesapja személyesen ismerte az előbb említett Márton Istvánt, és gyakran játszotta a műveit. A koncert második felében pedig a kortárs ukrán zeneművészet néhány kiemelkedő alkotása hangzik el, Jeven Stankovics, Alexander Rodin, Alexandr Kozarenko és Volodymyr Zubicki tollából. A koncertet pedig Bartók Béla, méltán világhírű román népi táncok című szvittje zárja majd.
1: Ezen a koncerten a zenekar állandó, de az énekesek változóak, hiszen te csak a budapesti koncerten működsz közre, változik a műsor is?
2: Igen, igen, minden állomáson más-más szoprán szólista van, az éppen a térséghez tartozó szoprán szólista. És emiatt ugye a műsor is változik. Ugye ez a nemzetközi turnék sajátossága, hogy sokszor a szólisták csak aznap tudnak próbálni a zenekarral, de nagyon sokat segítettek egyébként a felkészülésben, nagyon részletes leírást adtak akár a Márton műhöz is, úgyhogy nagyon izgatottan várom a közös találkozást velük, mert rendkívül izgalmas és felkészült zenekar hírében állnak.
1: Milyen volt neked találkozni ezekkel a számodra eddig ismeretlen művekkel?
2: A Kodály ugye nem volt ismeretlen számomra, de talán most tudtam úgy igazán elmélyülni benne, hogy milyen sok réteget rejt ez az egyszerűnek tűnő népdal. És a Márton István darabbal kapcsolatban is igazából ugye ez egy mindössze két versszakos Petőfi műre íródott mű, nem is hosszú, de mégis ebben is annyi sok mélység van, már csak így a szövegből adódóan is, hogy nagyon inspiráló volt dolgozni ezen, és így napról napra megtalálni a rétegeit ennek a műnek.
0: Hallgassuk meg, hogyan is szól az említett ukrán kortárs zene. A Kijevi Kameráta hangversenyéről Jevhen Stankovics hegyi legendáját idézzük, a karmester Iván Cserednicsenko.

0: Elhangzott Jevhen Stankovics hegyi legendája, a kijevi kamerát játszott. Javában zajlik az Auer Fesztivál Veszprémben. Még nem késő felvenni a fonalat. A fesztivál művészeti vezetőjét, Kovács Pétert, Csík Gabriella kérdezte.
1: Hogyan tükrözi az Auer Fesztivál a névadója, Auer Lipót szellemi örökségét?
2: Nekünk veszprémieknek kiemelkedő fontosságú, hogy Auer Lipót szellemi örökségét ápoljuk, és a legnagyobbat a zenepedagógia terén alkotta, hiszen a 20. század legnagyobb hegedű művészei főként az ő iskolájából, Szentpéterváról kerültek a nemzetközi porondra, és nem is akárkik, hiszen Jascha Heifetz vagy Nathan Milstein, cimbalist, és sorolhatnám még, hogy kik voltak a tanítványai. Úgyhogy amikor elindítottuk a fesztivált, ezelőtt 12 évvel, mert az idén már 12. alkalommal rendezzük meg, akkor ez egy fontos szempont volt, hogy érződjön ez a pedagógiai vonal a fesztivál során is. Az egyik az, hogy fellépési lehetőséget biztosítunk fiatal pályakezdő művészeknek. Egyébként kurzust is tartottunk egy pár alkalommal az első években, most az éppen nincs. De az igen, hogy olyan fiatalok, akik már szép eredményekkel rendelkeznek, tehát különböző versenyeken eredményeket értnek el, hogy azok fel tudjanak lépni. Például a veszprémi, és most a legkisebbekről beszélek, a veszprémi Csermák Antal Zeneiskola vonorzenekara, a Gárdonyi Ifjúsági Kamarazenekar, ami sikerre halmoz, vagy az idén ennek az együttesnek a testvér zenekara, a Budapesti Solti György Zeneiskola Kamarazenekara, a veszprémi együttest Demeleszter vezényli a Solti zenekarát, meg Bolla Milán. Vagy említhetem a Korosi Vonos négyest, akik tanítványaim voltak a Zeneakadémián, amikor indultak, jó pár évig közös volt a sorsunk, most már ők is nagyon szép pályát futottak be, ők visszatérő vendégei a fesztiválnak, vagy az idén a Motus Vonos négyes, akik ugyan nem magyar kvártettként futnak, de van egy magyar tagjuk, méghozzá veszprémi, azt alá kell, hogy húzzam, Hartman Domonkos, nagyszerű csellista, úgyhogy rögtön azután, hogy Japánban egy nemzetközi vonos négyes versenyt megnyertek, most Veszprémben fognak dobogóra lépni.
1: Mi az, amire a 12 év során elért célok közül a legbüszkébb, vagy legszívesebben emlékszik vissza rá?
2: Két oldalról is érdemes ezt vizsgálni. Az egyik az az, hogy Veszprémnek mit jelent ez a fesztivál. Hát azt, hogy felkerült Veszprém egy olyan európai térképre, ahol jegyzik, és ahol megtudták szerencsére nagyon sokan, hogy Auer Lipót ez nem orosz volt, annak ellenére, hogy Szentpéterváron működött, hanem magyar, és hát veszprémi. A másik meg, hogy azok a művészek, akik eljöttek Veszprémbe, sokuk egyébként nálunk lépett fel életében először Magyarországon, pedig nagy nevekről is van szó. Ezáltal az úgynevezett kulturális turizmus, hogyha ezt lehet mondani, és fellendült nyilván, amikor egy olyan rangú művész jelenik meg egy fesztiválon, és nem Budapesten, mint akik már voltak nálunk, akkor beindul egy áramlás. Én azt hiszem, hogy ezek azok, amik leginkább örömet okoznak nekünk, a szervezőknek.
1: A koncertek mellett milyen programokkal várja az érdeklődőket a fesztivál?
2: Mindig voltak kiegészítő programok a fesztiválon, különböző jellegűek. Egy pár éve úgynevezett kulturális séták kapcsolódnak a fesztiválhoz. Ezek vezetett séták, Veszprém zenével kapcsolatos nevezetességeit látogatják meg az érdeklődők, és hát természetesen Auerék családi házát, ahol éltek, vagy a szüleinek a sírját a zsidó temetőben. Akkor előadások is vannak. Bősze Ádám, ugye most már többedik alkalommal jön hozzánk, az idén két előadást is hoz, és nem csak kapcsolódó rendezvények, hanem kapcsolódó helyszín is van, hiszen a Balatonfüredi Zsidó Kiválóságok Háza is évek óta egy kihelyezett helyszínünk, ahol kamarakoncerteket, filmvetítést vagy pedig előadást tartunk. És ha már mondtam a filmvetítést, idén újdonság, hogy az Európa Kulturális Főváros a program keretében Veszprémben létrejött Foton Audiovizuális Centrum. Az egy új helyszín, és ott az idén vetítések is lesznek. Nekünk nagyon fontos, hogy a Bárány László operatőr rendező barátommal közösen készített Auer életrajzi film, ami egy több mint egy órás tévéfilm, hogy az ott bemutatásra kerüljön, de a legújabb Bartók film is ott lesz, sőt, Kurták György most volt 100 éves, és ebből az alkalomból készült egy nagyszerű dokumentumfilm, amit a Műpában mutattak be, na hát most a Fotonban lesz látható Veszprémben.
1: A fesztivál a fiatalok koncertjével indul. Ezek a fiatalok körülbelül hány évesek, mennyi ideje játszanak zenekarban, és ennek megfelelően hogy állították össze számukra a repertoárt?
2: Az Auer Fesztivál nem egy tematikus fesztivál. Ami kitűzött célunk az az, hogy aki Veszprémbe jön egy hétre, ők estéről estére, műfajilag is, és fellépők szempontjából is, stílusok szempontjából is kellően változatos programot kapjanak. Na most ezt azért mondom erre a kérdésre, mert a repertoárt általában nagy részt rá szoktuk bízni azokra a művészekre, a fellépőkre, akiket hívunk. A Gárdonyi Ifjúsági Kamarazenekar vagy a Solti Zeneiskola Kamarazenekara hozzák a saját maguk versenyrepertoárját. Ami érdekesség, hogy lesz közös zenekar is, és összeül a két együttes, ami szintén nagyon jó, hiszen összehozza a gyerekeket. Itt zeneiskolás korosztályról van szó, tehát főleg felső tagozatos általános iskolások, és vannak köztük, akik már középiskolába járnak, tehát zeneiskolában úgy mondjuk ezt, hogy továbbképzősök.
1: Az első nap már az első világsztár is megérkezik, David Frey, francia billentyűs hangszeres előadó. Mi az, ami önt a leginkább megfogta David Frey játékában, amiért őt meghívta ide?
2: Hát ha egy szóval kéne jellemeznem, akkor talán azt mondanám, hogy a szerény elmélyültség. Nagyon érződik a játékán, hogy őt valóban a zene mély rétegei érdeklik, és nagyon őszinte és puritán a megközelítése, ezáltal nagyon egyéni a hangja. Tehát ez mindenképp vezérel nálunk, hogy olyan művészeket próbálunk hívni, akiknél ez a tisztaság, a zenéhez való viszonyulás, mondhatom így a szólemes értelmében, egyszerűsége, ez dominál.
0: David Frey egy régebbi felvételét idézzük, amelyen akár csak az augusztus 3-ai hangversenyen Mozart köhön 466-os jegyzékszámú D-moll zongora versenyét játssza. A felvételen a Liszt Ferenc Kamarazenekar kíséri, a hangversenymester Rolla János.

Mozart D-moll zongora versenyének záró rondó tételéből hallottunk részletet. David Frey és a Liszt Ferenc kamarazenekar játszott. CD rovatunk következik. Nemrégiben jelent meg a Hungaroton gondozásában Temesvári Bence Gordonka és Palojtai János zongoraművész lemeze. Grieg, Rimszkij-Korszakov, Elgár, Popper és

0: beszélve, hogy ennek megírása adott egy kis munkát a zenetudósoknak. Úgy hallom, sok helyen külföldön már nem vesződnek a felvételekkel sem, hiszen annak azért vannak technikai igényei, terem, zenei rendező és hangmérnök is kell. Az ügyeletben ott ülő zongora hangulóról nem is beszélve, mert a legkisebb tisztátalanságot is ki akarják küszöbölni a felvételből. Hanghibák, intonációs bizonytalanságok már régóta fel sem merülhetnek. Mégiscsak valahogy az örökké valóságnak szól a hangfelvétel. A koncertfelvételek olcsóbbak, néhány kivétellel a művészek is jobban kedvelik, mint a sokszor sterilnek érzett stúdiómunkát. Legfeljebb nem engedik leadni, ha nem sikerül úgy, ahogy szerették volna. Mégis, legalábbis engem kiirthatatlan nosztalgia fűz a hangfelvételi stúdiók munkájához és legjobb eredményeihez. Olyasféle lehet a különbség, mint egy jól megírt cikk vagy egy azonos témában született podcast között. Az előbbi időigényesebb, fárasztóbb és felelősségteljesebb, ki kell szűrni a pongyolosságokat, még a vesszőhibákat is, utóbbi lazább, gyorsabb, de szükségszerűen felületesebb műfaj. Évtizedekkel ezelőtt még akadtak olyan komoly szakemberek, akik kétségbe vonták, hogy hangfelvételről bármi is mondható egy művészi produkció értékéről. Sok évtizedes tapasztalat után kimerem jelenteni, ez rettenetes tévedés. Minden megítélhető egy felvételről is. Olykor még jobban, mint egy koncertem. Nyugodtan hősiesnek nevezhető az a kitartása, hogy a Hungaroton, vagy mai nevén Fotexnet Hungaroton még mindig készít lemezeket. Persze korán sem annyit, mint a hőskorban. És küldetést is vállal, mert szisztematikusan bemutat egy-egy tehetséges fiatalt. Temesvári Bence és Palojtai János cselló zongora CD-je már nem is annyira fiatalokat mutat be, hanem érett művészek számolnak be rajta arról, hogy hol tart a művészetük a felvétel pillanatában. Ami egyébként nem is teljesen új, tavaly nyáron készült. Ami a fiatalságot illeti, azért nem kell aggódnunk, Temesvári Bence 26, Palojtai János 38 volt tavaly. Kitűnő a műsorválasztás. Grieg 1883-as A-moll szonátája nyitja, és hangnemileg is stílusos választással César Franck majdnem teljesen egykorú 1886-os A-dur hegedű zongora szonátája zárja az albumot, közében pedig, mint egy koncertszüneti szórakozásként, a ráadások helyett három sláger. Rimszky-Korszakov dongója, Elgár szerelmi üdvözlet és Popper Dávid tündértánca kapott helyet a felvételem. Mert nagyon helyesen koncertként is fel lehet fogni ezt a lemezt, két jelentős súlyú nagy darab szerepel rajta ráadás számokkal. De mivel ez mégiscsak CD, nyilván nem akarták csökkenteni a végighallgatás hatását azzal, hogy a végére teszik a súlytalanabb darabokat. Tóth Endre kiváló tömör buklet szövege így fogalmaz. Fendsiekl, a cselló hangja. A 19. század végének cselló zongora irodalma a virtuóz bravúr daraboktól a lírai szalonműveken át a nagy szonátákig ível. A cselló éneklő karaktere és kibővült technikai lehetőségei ideális körülményeket teremtettek a romantikus érzelmi gazdagság kifejezésének. Ennek megfelelően elemez műsor és egyszerre mutatja meg a kor számos arcát. A nemzeti identitás zenei megformálásától a személyes vallomáson és a virtuóz csillogáson át a ciklikus nagyforma építkezéséig. Grieg ezt az egyetlen darabot írt a csellóra és zongorára. Meglehetősen kaleidoszkópszerű mű, maga Grieg is azt mondta róla, hogy nem jelent fejlődést a kompozíciói világában. A kisformák mestere szinte egymás mellé pakolja a rövidebb témákat, szakaszokat, és nem érezzük a végén, hogy egy nagyon koherens, egybefogott művet hallottunk volna, amelynek egyetlen hangja sem lehetne másképp. De a kis epizódok önmagukban remek, vonzó zenék, gazdag harmóniai és témakincsel. César Franck A-dur hegedű zongora szonátája Franck legismertebb művei közé tartozik. Egyáltalán a hegedű zongora irodalom egyik legnépszerűbb, legtöbbet játszott, igazán hatásos remek műve. Úgy tudni, ő maga hagyta jóvá a cselló változatot. Még Griegénél is színesebb, a wagneri tradíción túllépő harmóniai rendszere csábító erejű, dallamai megragadók, de formai szempontból mégiscsak kapcsolódik a wagneri vagy még inkább liszti elvekhez, ciklikus szerkesztésű. Ez biztosítja jól érezhető egységességét. Csellistákból szerencsére épp oly jól el vagyunk eresztve, mint nemzetközi rangú hegedű művészekből vagy zongoristákból. Temesvári Bence tényleg fiatalkora ellenére a hazaiakon túl komoly nemzetközi sikerekkel is büszkélkedhet. Már nem sokkal a diplomázása után a Bécsi Szimfonikus Zenekar szóló csellistája lett, ez is jelzi kivételes tudását. Ezen a felvételen is teljes vértezettségben játszik. Virtuóz technika, elmélyült zeneiség, színes fantázia jellemzi a játékát. Remek kamarapartner. Ritkán hallott egyensúlyban vannak a zongorával. Persze ennek a felvétel technika is maradéktalanul a szolgálatába állt. A felvett műsor arról tanúskodik, hogy a romantika világában abszolút otthonosan mozog. Mivel mást még sajnos nem hallottam tőle, remélem, hogy a barokk és a klasszikus repertoárt is ennyire kiválóan tudja megközelíteni, és elérhető lesz vele ilyesmi is. Természetesen Palojtai János a zeneileg érettebb személyiség, hiszen 12 évvel idősebb. A pályáját kezdetétől fogva igyekszem figyelemmel kísérni, és eddig inkább kereső, olykor meditatív, sőt tépelődő alkotó muzsikusnak tűnt. De most kifejezetten, sőt erőteljesen határozott a játéka. Pillanatnyi megingás nélkül, töretlenül dinamikus, minden arra alkalmas szakaszban sodró erejű. Magasan izzó drámaiság, és egy erős fékezés után a legbensőségesebb líra jellemzi, vagy fordítva, rakétaszerűen tud a mélyből a magasba emelkedni. És bomba biztosan stabil. Mint egy jó Untermann a fizikai színházban. Rá lehet építeni egy egész ember, illetve szólamtornyot. Nem lesz megingás vagy lepottyanás. Hallatszik a kamara zenészi rutin, mert főleg a gyorsabb részeknél óhatatlanul is vezeti a zenei folyamatot. De nem válik sokká, esetleg erőszakossá a kamara partnerével szemben. Az is szimpatikus számomra, hogy nagyon tudatosan kezeli a zenei anyagot, de teljesen ösztönös is ugyanakkor. Legalábbis annak hat, és ez lemezfelvétel ide vagy oda, mindvégig így is marad. Végezetül hadd említsem meg, hogy itt aztán nagyon is volt zenei rendező és hangmérnök. Forrák Zsuzsa és a Hungaroton felvételeken régóta, úgy tudom, állandó munkatársa Tímár Domonkos. Az ő minőségi, megkockáztatom, tökéletes munkájuk, ami önmagában is művészi tett, azt mutatja, hogy mégiscsak érdemes folytatni ezt a műfajt. Nagy érték veszne el, ha végképp föladná a zenekultúra a stúdióban történő hangfelvételek készítését.
1: Hallgassunk is bele a CD-be. A következőkben Edvard Grieg Ámol szonátájának nyitó tétele szól. Temesvári Bence játszik Gordonkán, Palojtai János zongorán.

0: Elhangzott Edvard Grieg Ámol szonátájának részlete, Temesvári Bence és Palojtai János előadásában. Könyvajánlóval zárjuk a mai adást. Szintén a közelmúltban jelent meg Dohnányi Ernő válogatott leveleinek kiadása. Kusz Veronika és Laskai Anna szerkesztésében. Kusz Veronikával Katona Márta beszélgetett.
1: Kellen Éva közreadásában már 2010-ben megjelent egy kötet, amely Dohnányi Ernő családi leveleit tartalmazza. Ez az új kötet a szakmai levelezés anyagát dolgozza fel, egy válogatás, bár egyébként Dohnányi nem írt sok levelet életében, de azért válogatásra szükség volt, mert ahogy a családi leveleknél, úgy a szakmai levelezésben is nagyon nagy különbségek vannak az egyes időszakok között. Tehát az utolsó időszakból sok levél fennmaradt, viszont az első, a korai évekből jóval kevesebb dokumentum.
2: Hol találhatók ezek a levelek?
1: Több gyűjteményt áttekintettünk. A levelek nagy része a Zenetudományi Intézet 20-21. századi Magyar Zenei Archívumának Dohnányi gyűjteményében található, valamint az Országos Széchenyi Könyvtár zeneműtárában, de ezen kívül egy-egy levél tulajdonképpen a világ minden gyűjteményéből szerepel a kötetben, vagy hát a világ számos gyűjteményéből. Egy nagyobb anyag van a Florida State University Dohnányi hagyatékában, ezen kívül kiadóknál, magánszemélyeknél, tehát egy elég széles körű gyűjtést kellett végezni, és hát nagyon valószínű, hogy még rengeteg olyan levél van, ami nem került a látókörünkbe.
2: Laskai Annával közösen végeztétek ezt a munkát, hogy osztottátok fel a feladatokat?
1: Nem nagyon volt munkamegosztás, mindent együtt csináltunk, a válogatástól, a gépelésen át, a közreadásig. A közreadási munkában ott volt egy munkamegosztás, hogy én az amerikai évekkel foglalkoztam inkább, mivel hogy ezzel régebb volt a kutatási témám, ő pedig a középső időszakkal, mint hogy ő Dohnányi és a Filharmonia Társaság viszonyából írt doktori értekezést.
2: Milyen nyelvűek ezek a levelek eredetileg?
1: Eredetileg magyar, angol, német és olasz nyelvű levelek. Sőt, még egy francia is van.
2: Milyen levélíró volt Dohnányi? Mennyire szeretett belemenni a részletekbe? Tehát tulajdonképpen arra vagyok kíváncsi, hogy mennyire informatívak ezek a levelek, és mennyire ismerhetünk belőlük meg új dolgokat Dohnányi Ernővel kapcsolatban.
1: Nagyon rossz levélíró volt. Ez már a családi levelekből is kiderül, hogy nem szeretett levelet írni, folyton arra panaszkodik, hogy nem szeret, és egyébként mulatságos módon a levelei jelentős részét teszik ki. Az a szabadkozás, hogy miért nem válaszolt, miért nem írt, és miért csak ennyit írt. Ennek ellenére én azt gondolom, hogy a levelek nagyon informatívak. Részben azért is, mert ugye Dohnányi nagyon sokféle pozíciót töltött be életében, tehát nagyon sokféle tevékenysége volt, zeneszerző, előadó művész, intézményvezető, a Zeneakadémia, a rádió és a Filharmóniai Társaság élén. Különösen itt a 30-as években az egész zenei élettel kapcsolatban volt, aztán az amerikai években nagyon sok emigráns művésszel, tehát egy széles kapcsolati hálóval rendelkezett, és ha úgy nem is tanulságosak a levelek, hogy egy-egy témát nem dolgoznak fel, vagy kronológikusan nem is kiegyenlített, én azt remélem, hogy mindazok, akiket a 20. századi zene érdekel, találnak benne számukra fontos és új adalékokat.
2: Alapvetően miről szólnak ezek a levelek? Említetted, hogy Dohnányi Ernő nagyon sok intézményt is vezetett, tehát hogy ezek ilyen praktikus, hétköznapi dolgok, intézményvezetési problémák, vagy valóban szó esik zenéről, az előadás kérdéseiről, az alkotói folyamatról?
1: Az alkotói folyamatról, az előadás mélyebb problémáiról nem nagyon esik ezekben szó. Inkább praktikus kérdésekről, intézményvezetőként igyekeztünk úgy válogatni a leveleket, hogy azok jelenjenek meg a kötetben, amiket valószínűleg tényleg ő írt, tehát nem egy egyszerű hivatalos rendelkezés, vagy efféle. De azért például mondjuk, amikor a Filharmóniai Társaság műsor koncepciójáról ír, ez bármennyire is csak egy hivatalos levél, mégis azért sokat megtudhatunk az ő értékrendjéről, zenei értékrendjéről.
2: Dohnányi nagyon sok történelmi és politikai fordulat részese volt élete során Magyarországon. Ezek mennyire szűrődtek be a leveleibe? Tehát mennyire derül ki, hogy ő hogy élte meg a világháborúkat, ilyen-olyan politikai dolgokat?
1: ez a kérdéskör azért inkább a családi levelekben merül fel, azt hiszem. Nyilván az emigráció után keletkezett levelekben ott reagál mindarra, ami vele történt, akár az őt illető politikai vádakra, rágalmakra, akár az emigrációs útjára, ami aztán Amerikába vezette, de a hivatalos levelezésében, vagy úgy a szakmai levelezésében ez tulajdonképpen nem jelenik meg.
2: Doknány intézményvezető volt, zeneszerző és tanár. Tanítványaival mennyiben levelezett?
1: Sajnos az 1930-as években, amikor különösen elfoglalt volt, és ugye amikor például a Zeneakadémián is sok kitűnő fiatal zongoristával kapcsolatban volt, ebből az időszakból nagyon kevés levél van, nyilván azért, mert a személyes kapcsolattartás volt a fontosabb, és mert, ahogy már mondtam, ő levelet csak akkor írt, hogyha már nagyon muszáj volt. Így a tanítványokkal, ilyen értelemben, vagy művésztársakkal megint csak azt tudom mondani, hogy az emigrációs anyagban találunk olyan leveleket, ami érdekes lehet. Például ugye Kilényi Edvárd egy budapesti tanítványa volt, aki azonban félig amerikai, és ezt a nagy szerepet játszotta az életében később is. A vele való levelezés, az például zenei szempontból is érdekes.
0: Doknányi kiváló zongorista volt. Nem nehéz elképzelni, hogy ez a késedelmes levélíró szívesebben ült le a zongorához, mint az íróasztalhoz. Opus 11-es C-dúr rapszódiáját halljuk most, Baranyai László zongorázik.

0: Dohnányi Ernő C-dur rapszódiáját Baranyai László játszotta. Ezzel véget ért az Új Zenei Újság. A felelős szerkesztő Kovács Sándor és a hangmérnök Pap Sándor nevében is köszönöm a figyelmet. A szerkesztőt Várgedő Annát hallották.
1: Elhangzott műsorunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Műsorajánló. Ma este Edvard Grieg műveiből játszik a Mendelssohn Kamarazenekar. A 2023-as Auer Fesztivál estjén, a Pergünd Suite után az Ámol zongora verseny csendült fel a Veszprémi Hangvillában. A zongora szólót Luca de Barg játszotta. A karmester Kovács Péter volt. Kamaramuzsika. Ma 19 óra 35 perckor a Bartók Rádióban. A jazz legendák adásában Tony Bennett felvételeiből válogatunk. A 100 éve született amerikai jazzénekes 19 Grammy-díjat, egy életműdíjat és két Primetime Emmy-díjat kapott, és világszerte több mint 50 millió lemezt adott el. Jazz legendák. Tony Bennett pénteken 23 órakor a Bartók Rádióban. Műsorajánlót hallottak. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. Tizenkilenc óra. Musica sacra. Egyházzene.

Gondolták volna, hogy Budapesten a gazdagréti lakótelep modern templomában egy kasztíliai barokk kópia orgona szól? Mai adásunkban ennél a hangszernél vendégeskedünk. A szerkesztőt, Uzsali Bencét hallják, tartsanak velem!

0: A magyarországi templomokban jellemzően a német vagy a francia tradíciót követő orgonákat találunk. Ám ha az Alpoktól délre utazunk, jelentősen más hangszerek várnak minket, az ibériai félszigetnek pedig egészen különleges hangzásvilága volt, főleg ami a régi orgonákat illeti. Katolikus tradíció, mediterrán kultúra, némi arab áthallás, kisméretű, különleges felépítésű hangszerek. A hely és a korszak nagy ismerője Szilágyi Gyula orgona művész, aki idén már másodszor szólaltatja meg egy koncertsorozaton a spanyol barokk orgonazene egyik legfontosabb sorozatát, Francisco Correa de Araujo 400 évvel ezelőtt megjelent Facultad Organica című művét. De milyen ez az orgona? És milyen ez a zene? És hol érzi magát jól? Verese Mese Gyöngyvér kereste fel többek között ezekkel a kérdésekkel Szilágyi Gyulát Gazdag Réten.
1: Beszélgetésünket rögtön egy önkritikával kell kezdenem, hiszen jóval korábban kellett volna erre sor kerülnie, ugyanis a Facultad Organica című sorozatának most már lassan a vége fele közeledünk, és csak most ejtünk erről szót. De még mielőtt a koncertsorozatról beszélnénk, ejtsünk néhány szót az orgonáról.
2: Az orgonáról annyit röviden, hogy 2016-ban született egy ilyen gondolat, hogy a gazdagréti szentangyalok templomba kellene egy sípos orgona, ami eredetileg nem volt betervezve a templom belső terébe, és különféle paraméterek meghatározták, hogy mekkora lehet, mekkora nem lehet. Így született meg az az ötlet, hogy legyen akkor egy stilizáló vagy stílushű orgona, és hát egy elég ritka stílusról, vagy úgy szólván nem túlságos mindennapos orgonastílusról, a spanyol barokk korszakból származó orgonatípusnak a másolata készült el, egy úgynevezett falusi orgona, egy egymanuálos hangszer, ami azért érdekes, mert az ibériai félszigeten a 18. század elejétől kezdve alakult ki ez az orgonatípus, ami nagy népszerűségnek örvendett, és szinte a kasztíliai spanyol beszélő nyelvterületen a meglevő orgona hagyományokhoz igazodva elterjedt, és viszonylag olcsó is volt, mármint hogy nem ez a gazdagréti orgona, hát ez sem volt olyan drága, és valójában így az építőknek is könnyű dolguk volt, mert egyfajta típust és egyfajta technológiai procedúrát kellett folytatniuk, tehát egész egyszerűen hamar meg lehetett tanulni ennek az orgonának a fizikai törvényszerűségeit, testét, hogy hogyan kell megcsinálni, és hát persze a rajta való játék kialakult, ugye, hogy kialakult, ez egy hosszú mese lenne, hogy alakult ki ez az egész, akit végképp érdekel a téma, annak most ez a reklám helye, nagy szeretettel ajánlom, hogy keressen rá a doktori disszertációmra a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem doktoriskolájának a honlapján megtalálható. Ott a dolgozatnak majdnem, hogy a fele az ibériai félsziget orgonáinak a története.
1: Nem véletlenül, hiszen ön élt is ott.
2: Igen, valóban 12 évet töltöttem, részben Portugáliában, részben pedig Spanyolországban, Andalúziában. Volt alkalmam bőven megismerkedni mindkét ország orgona hagyományaival, orgona történetével, összehasonlítás szerűen is, és a rajta való repertoár, ezeken az orgonákon egészen különleges repertoár játszható, amit viszont a mi közép-európai orgona hagyományok szerint épült orgonáinkon igen körülményes eljátszani. Tehát, hogyha valaki ilyen repertoárt szeretne, annak különféle trükkökhöz kell folyamodnia, vagy pedig felkeresni bennünket, hogy hát jé, itt van ez a kasztíliai kópia orgona, ezen egy az egybe eljátszható az a repertoár.
1: És hogyha megfordítjuk a kérdést, akkor ezen az orgonán eljátszható közép-európai repertoár? Vagy azért annak is megvannak a korlátai?
2: Igen, megvannak a korlátai, hiszen ez az orgonatípus még a 17. századi, mondjuk úgy, hogy késő reneszánsz vokális hagyományok alapján készült hangszer, és a korabeli orgonák, miután a vokális zenéből nőtt ki az orgona hagyomány, alkalmazkodtak az emberi hangterjedelemhez. Éppen ezért az orgonák nagy többsége a nagy oktáv F környékéről indult, tehát a mai kromatikus nagy oktávunk nem volt meg, és ez az orgona is úgynevezett rövid oktávos. Létezett ez a technika itt is, a közép-európai térségbe, hiszen található Magyarországon már restaurált régi régi barokk orgona, többek között Nagyvázsonyban, Torvajon van egy ilyen hangszer, és még csomó más helyen is, Pusztaszabolcson például, az ország egyik legrégebbi orgonája található Pusztaszabolcson, és ez sajnos bizonyos repertoártól kezdve kizárja a játék lehetőséget, vagy pedig hát trükközni kell, de az meg mindig komplikált. Úgyhogy így például a Bach repertoár sem játszható, talán egy-két kivétellel, mert maga Johann Sebastian Bach sem ezen az orgona típuson gondolkodott, és hát már teljesen más struktúrák alapján. Viszont a korabeli repertoár egy az egyben nagyon jól játszható, sőt, hát ugye úgy vannak a kottába a hangok a balkész számára, hogy egy mai orgonán elérhetetlen távolságba levő hangok, amit csak pedál segítségével tudnánk játszani. Itt viszont a rövid oktávon egy oktávnál is kisebb fogás létrehozza azt a hangközt, ilyen decima, meg duodecima hangközöket, ami eleve játszhatatlan lenne a normál kromatikus billentyűzeten.

0: A liturgia játszható?
1: Miután ez egy római katolikus liturgiájú templom, és a római katolikus liturgiának a repertoárja igen erősen romantikus, késő romantikus jellegű, még oda sorolhatjuk azért mondjuk a bécsi klasszicizmust is, ami már tényleg olyan korszak, amikor a közel egyenletes hangolású szisztémákban komponáltak. Ez az orgona viszont mondjuk úgy, hogy a reneszánszban hagyományos, és a 17. még a 18. századra is áthagyományozott úgynevezett középhangos temperatúrában van, úgyhogy ezeket a zenéket nem lehet. Tehát itt a liturgiai zenéléshez át kéne írni egy csomó kíséretet, ahhoz, hogy ezt gyülekezeti ének kíséretre lehessen használni, viszont hát sajnos a helyzet az, hogy nagyon sok olyan ének van, ami eléggé romantikus, posztromantikus hatás alatt van, tehát igazából kívánja a bonyolultabb harmonizálást.
0: Annyi biztos, hogy aki ide belép ebbe a templomba és ránéz a hangszerre, akkor már egy különleges orgonát lát, hiszen ugye már a sípsorok azok, amelyek felhívják a figyelmet, és az orgona adottságaiból kifolyólag különleges repertoárral is lehet ismerkedni, hiszen ugye valljuk be, hogy a spanyol irodalmat sem halljuk minden nap a különböző templomokban, és ahogy az elején is beszéltük, a Facultad Organica 400. évfordulója kapcsán született most ez a sorozat.
1: Valóban, ugye az előbb említettem, hogy ennek az orgonatípusnak olyan tulajdonságai vannak, amik egyrészt csomó minden mást kizárnak repertoárból, viszont a ott keletkezett művek autentikusan megszólaltathatók. Korreának a gyűjteménye, a Facultad Organica 69 darab úgynevezett tientót tartalmaz. Ez a tientó szó rokon értelmű az olasz ricercarral, és tulajdonképpen az orgonistának egy ilyen felhívás arra, hogy keressen valamit, megtaláljon valamit, ez többek között a témáknak a polifon feldolgozására vonatkozik. Ezek a tientók, általában négy szólamúak ezek a művek. Van egy kis csoportja a műveknek, ami tulajdonképpen inkább egyfajta zeneszerzési trükknek számít, részben azért, mert egy néhány öt szólamú mű is található ebbe a gyűjteménybe, ebből csak egy az, ami osztatlan regisztrációs, a maradék négy tientó úgy öt szólamú, hogy két szóló szólam van, és a maradék három szólam a kísérő. Ezt fordítva is meg tudja csinálni a zeneszerző. Az egész gyűjteménynek ez a zsenialitása, és ezt teszi szinte egyedülállóvá az Ibériai félsziget orgona történetében ezt a Facultad Organica gyűjteményt, hogy Korreának a művészete egészen kiemelkedik. A részben a kort társaitől is, meg a előzményektől is, meg a mondjuk úgy, hogy az utó élete sem hozott semmi többet, ami erre az orgonatípusra működne. Úgyhogy egy kivételes szellemiségű zeneszerzővel van dolgunk, szevíjai illetőségű, és hát ebben benne van minden Szevíjának az egész katolikus légköre, a székesegyháztól kezdve a többi templomon át. Maga a városnak a történelmi szerepe is, meg a kereskedelmi helyzete, ugye az indák kapuja, így fogalmazott Lope de Vega egyik művébe, tehát, hogy ugye a kereskedelem a tengereken keresztül a Szevíjából zajlott, a Guadalquivir folyón hajóztak le az Atlanti óceánhoz, és így jutottak el ugye a hajók a világ többi részére is. Tehát ez a gyűjtemény egy egyedülálló dolog, és a spanyol zenetörténet egyik égköve, amit 400 évvel ezelőtt lett kinyomtatva, és hát amit én most megpróbálok két koncerten eljátszani. Köszönöm.

0: Lévén, hogy Correa szintén orgonista volt, ezek liturgikus célra készültek, vagy inkább tekinthetjük egyfajta tananyagként is?
1: Ez egy jó kérdés. Correa valóban szeretett volna a székesegyházba orgonista lenni, mondjuk úgy, hogy a gyengébb képességű, de irigyebb kollégái ezt elintézték, hogy ne lehessen ott orgonista. Ellenben a város székesegyház utáni második legfontosabb templomában a Szent Megváltó San Salvador templomnak lett az orgonistája, ami eredetileg mecset volt. Évszázadokon keresztül, sőt a Ibériai félsziget déli részének a legprominensebb mecset volt, egészen addig, ameddig ugye a konkviszta következtében el nem üzték onnan a mohád embereket a mecsetből, és sokáig az épület még Correa idejében is úgy nézett ki, mint egy mecset, csak a 18. századra alakították át ilyen barokk templommá. A kérdés megválaszolása, ezt igazából nem lehet tudni, de a helyzetből adódóan ez nem lehetett más, mint liturgikus. Persze nyilván a liturgiának azokon a pontjain szólalhattak meg ezek a művek elsősorban, amelyek mondjuk úgy, hogy hosszabb időt biztosítanak az orgonálásra, például az áldozási ceremónia alatt, vagy az offertórium alatt, amíg ugye összegyűjtik az adományokat. Ezt nem lehetett előre kiszámítani, és ennek nyilván tapasztalatból kialakult egy időintervalluma, ami arra ösztönözte a orgonisták, hogy az alatt játszanak, improvizáljanak természetesen. Aztán az improvizációk nyilvánvalóan egyfajta iskolát hoztak létre, és Correának a tanítványi köre, egy káptalani templomról van szó, ahol ugye többen szolgáltak, különféle rangú papok, szerzetesek. Volt, aki nyilvánvalóan a zenével is foglalkozott, és helyettes kántorként orgonált, szeretett volna tanulni többet, úgyhogy Correa ráérzett arra, hogy valamit létre kell hozni, amivel lehet fejleszteni a többieket. Úgyhogy ez a Facultad Organica, ezért ez a címe, mert ez az alcíme a gyűjteménynek, orgonára való rátermettség és zene elméleti diszkuszióknak a gyűjteménye, vagyis hogy zene elmélet is szerepel benne, egy hatalmas előszóval vezeti be Correa a gyűjteményt, amelyben részben oldalakon keresztül dicsőíti a kotta lejegyzésnek a módját. Ez egy nagyon érdekes kotta lejegyzés, az úgynevezett szifra, vagyis a számtáblázat, számtabulatúra. Az Ibériai félszigetnek ezen a részén, a spanyol vagy hispán nyelvterületen ez a számtáblázatos lejegyzés honosodott meg. Érdekes, csak zárójelbe jegyzem meg, hogy Portugáliába pedig, főleg itáliai hatásra már az ötvonalas lejegyzés, a Gregoriánból kialakult ötvonalas, amit Fresco Baldi is ugye már használt, alakult ki, viszont a számtáblázatos vagy számtabulatúrás lejegyzés nyomdatechnikailag sokkal könnyebb volt, mint az ötvonalas. Ugye az ötvonalasnál ugye vonalakat is kell csinálni, nem csak kottákat, és ez megbonyolítja nagyon a nyomtatást. Lényeg, hogy a pedagógiai attitűd benne van, nem csak a gyűjteménynek van hatalmas előszava, meg zeneelméleti bevezetője, melyben a hangnemekről, hangnemek használatáról is beszél, meg különféle előadási módokról, hanem a darabokhoz is fűz előszavakat. Mind a 69 tientónak van egy előszava, amiből részben zeneelméleti vonások jönnek ki, és ilyen mozaikszerűen kijönnek belőle, mondjuk úgy, hogy életrajzi jelű dolgok is, meg néhány utasítás, vagy néhány ilyen megjegyzés, hogy ez például a kezdő orgonistáknak szánja, vagy a középszerű orgonisták, Medianos Tanyador ezt így fogalmazza. Úgyhogy osztályozza is a műveket 1-től 5-ig, és hát nyilván a legnehezebbek azok főleg az 5 szólamú tientók, odáig jut el az 5. fokozatba. És azt már nem ajánlja a kezdőknek, tehát vannak ilyen megjegyzések is benne, úgyhogy körülbelül így.

0: Ezt a sorozatot ön már egyszer eljátszotta, most még egyszer részesei lehetünk ennek az élménynek.
1: Valóban 2018-ban a mai ilyen zsargon nyelven megfogalmazva megugrottam ezt a sorozatot. Vágyam volt az, hogy egész egyszerűen nem csak technikailag, hanem lelkileg is végig menjek ezen a gyűjteményen, hiszen ez azon túlmenően, hogy nehéz, középnehéz, könnyű, stb. Maga a zene, amit az ember megkap, milyen lelkületet kölcsönöz, és én erre borzasztóan kíváncsi voltam, és nagyon közel kerültem, főleg egyéb művészeti alkotások révén ehhez a lelkülethez, úgyha rágondoltam arra, hogy a korabeli festészet milyen produkciókat alkotott. Itt főleg Velázquezre, Zurbaránra gondolok, akik részben kortársai voltak. Zurbarán ráadásul szevillai volt, valószínűleg ismerték is egymást. És ha megnézi az ember Zurbarán képeit, és elkezdi játszani egy ilyen autentikus hangszeren Correának a műveit, akkor találkozik a két művészet egymással, a sötétség a világossággal, és hátborzongató élet. 2018-ban én végig szaladtam ezen a sorozaton, és mint a hegymászónak a legfőbb indítéka az, hogy ott van a hegy, és meg kell mászni, így most a 400 éves évfordulón még egyszer megmászom ezt a hegyet, illetve hát megpróbálom, most már 4 koncerten túl vagyunk, maradt még 3. Nagy szeretettel várom a kedves hallgatókat a maradék 3 koncertre.
0: Végül, de nem utolsó sorban, liturgiában játszotta bármelyik darabot is ezek közül?
1: Ez is egy jó kérdés. Elég nehéz liturgiába elhelyezni egy ilyet. Én rendszerint protestáns templomokban szoktam helyettesíteni. Miután itt van a zsákban, a hátamon ez a repertoár, szinte kikandikálnak, ordibálnak ezek a művek, hogy tessék játszani, általában meg szoktam engedni magamnak azt, hogy ezeket betegyem a helyettesítéseim alkalmával a liturgiába. Vannak olyan helyzetek, evangélikus liturgiában majdnem, hogy könnyebb is, mert több idő van orgonálni. A református liturgiákban mondjuk kevesebb, néha van ilyen, hogy csendes perc, orgona, stb. Aztán szoktam szólni, hogy ez nem egy perc, hanem tudom, legalább 3, és akkor elengedek egy ilyen korreát, amivel szeretnék kölcsönözni egy ilyen nagyon furcsa és érdekes lelkületet, egy nagyon őszinte és nagyon magas szintű zeneiségnek a lelkületet, amivel szerintem bármelyik liturgiába el lehet helyezkedni, és bármelyik liturgiába van mondani valója ezek.

0: Szilágyi Gyulát hallották szóban és zenében, a beszélgetés közben az ő előadásában idéztük Francisco Correa de Araujo Facultad Organica című sorozatát, amit az idén egymást követő koncerteken élőben is hallhat a gazdagréti Szent Angyalok templom közönsége. A következő hangverseny augusztus 23-án 17 órakor lesz. Szombati műsorunkban szintén barokk zene szól majd, akkor a korabeli Győrbe látogatunk Istvánfi Benedek műhelyébe, a Szent Benedek mise lesz terítéken. A riporter Verese Mese Gyöngyvér és a hangmérnök Mátyus Ottó nevében is köszönöm figyelmüket, Uzsali Bencét hallották.
1: Elhangzott műsorunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. 19 óra 30 perc. Híreink következnek.
2: Jó estét kívánok, a szerkesztő Gál Andrea, a mikrofonnál Garami Zsuzsa. Estére tovább emelkedett Paksnál a Duna vízszintje, a hétvégéhez képest már 11 cm-t nőtt a vízállás, miután az osztrák vízgyűjtő területeken elerett az eső. Ez azonban a paksi erőmű teljes visszakapcsolásához nem lesz elegendő, közölte a miniszterelnök Facebook oldalán. Magyar Péter megismételte, a nagyfogyasztóktól továbbra is elvárják az önkéntes fogyasztás csökkentést, a lakosságnak pedig megköszönte, hogy az esti órákban mérsékli az áramfogyasztást. Megkezdődhet a villamosenergia hálózat fejlesztése uniós forrásból, és lehetőség lesz új szélerőmű parkok létesítésére is, jelentette be a kormányülés után a pénzügyminiszter. Kármán András szerint a hatóságoknak, a beruházásoknak köszönhetően tovább javul a rendszer stabilitása és biztonsága, középtávon pedig olcsóbb lesz a vállalatok számára az energia. Kitűzte a köztársasági elnök választás időpontját az országgyűlés elnöki feladatait ellátó alelnök. Kedden szavazhatnak az államfőről. Hallerné Nagy Anikó a házbizottság ülését követően elmondta, a titkos voksolás 9 óra 40 perckor kezdődik, és amennyiben megválasztják az új elnököt, kedden esküt tesz és beszédet mond az országgyűlés előtt. Hétfő 10 óráig nyújthatják be a köztársasági elnöki jelölésre vonatkozó ajánlásokat az országgyűlési képviselők, mindenki egy jelöltet támogathat. Az egykori védettár alácsökkent a benzinára, erről írt a gazdasági és energetikai miniszter közösségi oldalán. Kapitány István hozzátette, a dízel 30 forinttal van a régió, 80 forinttal a román árszint alatt. A holtankoljak.hu adatai alapján a 95-ös benzin literenkénti átlagára jelenleg 594 forint, a dízeli 662 forint. Legkevesebb 160 műalkotás tűnt el belga kormányzati épületekből és közintézményekből. A festmények, grafikák és szobrok a Flamand Nemzeti Gyűjtemény részét képezték. Az alkotásokat a múzeumok raktáraiból dekorációs céllal adták kölcsön, a többi közt minisztériumok, iskolák és önkormányzatok részére. A gyűjtemény digitalizálása jelenleg is zajlik, ez megkönnyíti a műtárgyak nyomon követését. Hajnalban szállítják el a Dunából előkerült robbanó testeket a fővárosban, ezért holnap 4 és 6 óra között lezárják a Szabadsághidat és a budai rakpartokat a Műegyetemnél. A lezárt szakaszokon kerékpárral és gyalogosan sem lehet majd közlekedni, módosul egyes villamos és buszjáratok közlekedése, részletek a BKK weboldalon olvashatók. Enyhül a hőség, szombattól másodfokúra csökkentette a hőségriasztást az országos tiszti főorvos. Az intézkedés kedd éjfélig marad érvényben. A tartósan magas hőmérséklet továbbra is fokozott terhelést jelent a szervezet számára, ezért fontos az alapvető óvintézkedések betartása, például a rendszeres folyadékpótlás. A katasztrófavédelem weboldalán elérhető azon légkondicionált helyiségek listája, amelyeket bárki igénybe vehet, továbbra is tűzgyújtási tilalom van érvényben az országban. Mérséklődik tehát a hőség. Holnap általában több órás napsütés várható, de délután lehetnek erősen felhős időszakok. Főként a Dunától keletre elszórtan kialakulhat zápor, zivatar, a szél megélénkül többfelé megerősödik. A zivatarokat erős, viharos széllökések is kísérhetik. A hajnali 17-25 fok után napközben 30-35 fok várható. Kedves hallgatóink, hírekkel legközelebb a Bartók Rádióban 23 óra 55 perckor jelentkezünk.
1: Híreket hallottak. Koncert. Válogatás hazai és külföldi hangversenyek felvételeiből.
3: Köszöntöm hallgatóinkat a szerkesztő Bolla Milán nevében is, a Bartók Rádió mikrofonjánál Madarás Zsolt. A 2023-as Auer Fesztivál nyitó hangversenyét közvetítjük Edvard Grieg műveiből. Közreműködik Lucas Debargue zongora művész, valamint a Mendelssohn kamarazenekar Kovács Péter vezényletével. A felvétel a Veszprémi Hangvillában 2023. augusztus 1-én készült. Elsőként hallgassák meg a Pergünd első szvitet. Tételei Reggeli hangulat, Úze halála, Anitra tánca, A hegyi király barlangjában.

Grieg Pergünd első szvittjét hallották. A Mendelssohn kamarazenekar Kovács Péter vezényletével most a Pergünd második szvitet adja elő. A tételek Mennyasszonyrablás, Ingrid panasza, Arab tánc, Pergünd hazatérése és Solveig dala.

Edvard Grieg Pergünt második szvítjét hallották. Kedves hallgatóink, a 2023-as Auer Fesztivál nyitó hangversenyét közvetítjük Edvard Grieg műveiből. Most az A-moll zongora verseny hangzik el, szólistája Lucas Debargue, a Mendelssohn Kamarazenekart Kovács Péter vezényli.

Grieg Amol zongora versenyét hallották. Luca de Bargue ráadásként most Grieg lírikus darabok sorozatából a melódiát szólaltatja meg.

0: Luca de Bargue improvizált. Kedves hallgatóink, a 2023-as Auer Fesztivál nyitó hangversenyét közvetítettük Edvard Grieg műveiből. Közreműködött Luca de Bargue zongora művész és a Mendelssohn kamarazenekar Kovács Péter vezényletével. A felvétel a Veszprémi Hangvillában 2023. augusztus 1-én készült. A hangmérnök Járic István, a zenei rendező Tóth Benedek, a szerkesztő Bolla Milán volt.
1: Műsorajánló. Az Old Age Jazz adásában Ayrton Moreira felvételeiből válogatunk. A 85. születésnapját ünneplő brazil jazzdobos, ütőhangszeres művész számos jazzzenész partnere volt az évek során. Olyanoké többek között, mint George Duke, Chick Corea, John McLaughlin, Keith Jarrett, Aldi Meola és Joe Zawinul. Old Dead Jazz. Ayrton Moreira, 85. Ma 23 órakor a Bartók Rádióban. Folytatódik sorozatunk, melyben a BBC Proms Fesztivál múlt heti hangversenyeinek programjából válogatunk. Előtérbe kerülnek a skótok, a BBC Skóciai Szimfonikus Zenekara és a Királyi Skót Nemzeti Zenekar, de játszik a Brémai Kamarafilharmónia is. Proms 2026 a londoni Royal Albert Hallból, pénteken 19 óra 35 perckor a Bartók Rádióban. Műsorajánlót hallottak. Koncert a Bartók Rádióban.
0: A folytatásban a Magyar Rádió Szimfonikus Zenekara művészeinek kamara hangversenyét közvetítjük. Varga Fruzsina fuvolán, Kozár Melinda angol kürtön, Igaz Andrea és Huszár Noémi hegedűn, Máté Győző méhegedűn, Amirás Árpád és Hári Péter gordonkán, Fervágner Csaba nagybőgőn, Kis Péter és Mali Emese zongorán játszik. Elsőként hallgassák meg Antonin Dvorzsák Romantikus darabok című művét, opusz 75. Huszár Noémi hegedűn, Mali Emese zongorán játszik. A felvétel a Dohnányi Ernő Zenei Központ nagytermében 2026. április 13-án készült.

Antonin Dvorák Romantikus darabok című művét hallották, Huszár Noémi játszott hegedűn Maliemese zongorán. Bohuslav Martinu triója következik most, az előadók Varga Fruzsina fuvola, Amirás Árpád Gordonka, Maliemese zongora.

Bohuslav Martinov trióját hallották. Varga Fruzsina fuvolán, Amirás Árpád gordonkán, Mali Emese zongorán játszott. Kedves hallgatóink, a Magyar Rádió szimfonikus zenekara művészeinek kamara hangversenyét közvetítjük. Astor Piazzolla Le Grand Tango, Hári Péter gordonkán, Kis Péter zongorán játszik.

Elhangzott Astor Piazzolla Le Grand Tango, Henri Péter Gordonkán, Kis Péter zongorán játszott. Befejezésül kérem hallgassák meg Kovács Zoltán kvintettjét angol kürtre és vonósokra. Kozár Melinda angol kürtön, Igaz Andrea hegedűn, Máté Győző brácsán, Amirás Árpád Gordonkán, Fer Wagner Csaba nagybőgőn játszik.

0: Kovács Zoltán kvintettjét hallották Angolkürtre és Vonósokra. Angolkürtön Kozár Merinda, Hegedűn Igaz Andrea, Brácsán Máté Győző, Gordonkán Amirás Árpád, Nagybőgőn Fer Wagner Csaba játszott. Kedves hallgatóink, a Magyar Rádió szimfonikus zenekara művészeinek kamara hangversenyét közvetítettük. Varga Fruzsina fuvolán, Kozár Melinda Angolkürtön, Igaz Andrea és Huszár Noémi Hegedűn, Máté Győző Mélyhegedűn, Amirás Árpád és Hári Péter Gordonkán, Fer Wagner Csaba Nagybőgőn, Kis Péter és Mali Emese zongorán játszott. A felvétel a Dohnányi Ernő Zenei Központ nagy termében 2026. április 13-án készült. A hangmérnök Pap Sándor és Mátyus Otto, a zenei rendező Tóth Benedek, a szerkesztő Bolla Milán volt. Nevükben is elköszönés, további jó rádiózást kíván Madarás Zsolt, viszont hallásra!
1: Elhangzott műsorunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette. Műsorajánló. Az Old Ed Jazz adásában Ayrton Moreira felvételeiből válogatunk. A 85. születésnapját ünneplő brazil jazzdobos, ütőhangszeres művész számos jazzzenész partnere volt az évek során. Olyanoké többek között, mint George Duke, Chick Corea, John McLaughlin, Keith Jarrett, Aldi Meola és Joe Zawinul. Old Ed Jazz. Ayrton Moreira, 85. Ma 23 órakor a Bartók Rádióban.
2: Eltévedt herceg vagyok.
3: Két színész legenda.
4: Mondja, jutottam eszébe valakinek.
3: Rutkai Éva és Latinovics Zoltán felejthetetlen alakításai a filmvásznon.
5: Hogy megy a munka?
6: Kedélyes szakma.
5: Erre van iparengedélyünk.
7: Ez nem magának való társaság.
3: Szimbád, Hideg napok, szombaton 20 órától, Fotóháber, tanulmány a nőkről, vasárnap 20 órától az M1-en.
1: Műsorajánlót hallottak. Bartók Rádió. Több mint klasszikus. Huszonkét óra. Ars Nova. Válogatása 20. és 21. század zenéjéből.
8: 2023. december 4-én Ínyenc Kortárs zenei kóstoló címmel a Budafoki Dohnányi Zenekar adott hangversenyt a Zeneakadémia nagytermében. Az együttes élén Werner Gábor állt, aki 12 művet vezényelt el a hosszúra nyúlt estén. A koncert a Dunakanyar Kortárs Zenei Fórum második évadának része volt. A programból mi 9 szerző alkotását idézzük, köszöntöm a napjaink zenéjét kedvelőket, a mikrofonnál a szerkesztő Bánkövi Gyula. 2023-ban Budapest főváros önkormányzata és a Budapesti Fesztiválzenekar Pest Buda Óbuda Egyesítésének 150. évfordulójára zeneszerző versenyt hirdetett meg. Erre az alkalomra készült el Tóth Péter Budapest Anzix című alkotása. A kompozíció ősbemutatóként szólalt meg a Budafoki Dohnányi Zenekar előadásában.

Budapest Anzix címmel Tóth Péter 2023-ban Pest-Buda-Óbuda egyesítésének 150. évfordulójára írt művét hallották. A következő kompozíció is ősbemutatóként hangzott el 2023. december 4-én a Zeneakadémia nagytermében. Kutrik Bence 4 éven át dolgozott operáján, mely Bródy Sándor A tanítónő című színpadi művét vette alapul. Címszereplője Flóra, egyik áriáját hallják, Lökösházi Mária énekel.

Flóra Tréler címmel Kutrik Bence a Tanítónő című operájának egyik áriáját hallották. Lökös Házi Mária énekelt. Balogh Máté rövid, szellemes Pompom Márcs című műve is 2023-as keltezésű. A 2,5 perces tételt a budafoki Doknányi zenekar játsza Werner Gábor vezényletével.

Balogh Máté Pompom March című műve után szólaljon meg Otrezső karácsonyi szkercója, a Scherzo di Natale, mely szintén ősbemutatóként hangzott el a Zeneakadémián 2023. december 4-én.

Ott Rezső karácsonyi szkercóját hallották. Az Ásznóha adásában a budafoki Dohnányi zenekar hangversenye szól, melynek Ínyenc kortárs zenei kóstoló címmel 2023. december 4-én a Zeneakadémia nagy terme adott otthont. Két görög mitológiai tárgyú alkotás következik. Hipaisztos szerelme címmel az estre Bella Máté komponált új művet. A kovácsolás, valamint a tűz és a vulkánok istenének felesége Afrodité volt, aki azonban hűtlen volt férjéhez, és Árészszal, a háború istenével rendszeresen csalta. S noha a szeretők nagyon körültekintők voltak, egy alkalommal mégis kitudódott Afrodité és Árész titkos viszonya. A férj, Hephaistos, ekkor láthatatlan, de eltéphetetlen aranyhálóval bosszulta meg Afrodité hűtlenségét, minek nyomán az összes görög férfi isten megbizonyosodhatott a szépség istennőjének csalfaságáról.

Bella Máté 2023-ban komponált Hephaistos szerelme című művét hallották. Az imént említettük, hogy az Olymposz egyetlen fizikai munkát végző istene a sánta Hephaistos volt. Az ő feleségének volt szeretője Árész, a háború, a romlás és a féktelen erőszak istene, Zeus és Héra fia. Fekete Gyula az ő alakját, karakterét rajzolta meg Árész című, szintén 2023-ban írt művében. A budafoki Doknányi zenekar élén továbbra is Werner Gábor.

Árész címmel Fekete Gyula 2023-ban írt művét hallották. Hangversenyfelvételt hallanak, melyet 2023. december 4-én a Zeneakadémia nagytermében rögzítettünk, ahol a Budafoki Doknányi Zenekar Ínyenc Kortárs Zenei Kóstoló című programja volt látható-hallható, Werner Gábor vezényelt. A következő kompozíció, melyet az estről felidézünk, Vajda János 2012-es Quod Libet című alkotása. A latin eredetű szó zenei műfaj megjelölése, különböző elemek, ismertebb dallamok, témák összekeverése.

Vajda János 2012-ben írt Kod Libet című művét hallották. Szentpáli Roland 2019-ben írta meg Kataklizmák című művét, melyben a természeti katasztrófák kerülnek a fókuszba. Ennek harmadik tétele is felcsendült 2023. december 4-én a Zeneakadémia nagytermében a budafoki Doknányi Zenekar fúvósainak előadásában.

Szentpáli Roland Kataklizmák című művének harmadik tételét hallották. S következzék még egy tétel a Budafoki Doknányi Zenekar 2023. december 4-én a Zeneakadémia nagytermében megtartott hangversenyéről. Gyöngyösi Levente 2011-ben írt második szimfóniájának záró szakasza a Presto. A karmester Werner Gábor.

0: Gyöngyösi Levente második szimfóniájának záró presztó tételével ért véget az Ars Nova adása, melyben ezúttal egy 2023. december 4-én a Zeneakadémia nagytermében készült hangversenyfelvételről a Budafoki Doknányi Zenekar játszott Werner Gábor vezényletével. A program a Dunakanyar Kortárs Zenei Fórum második évadának volt része. Holnapi összeállításunkban is koncertfelvétel szól. A program címe Rituáli és Extázis. Az eseményre idén május 13-án került sor a Speyeri Dómban, ahol a Stuttgarti Rádió énekegyüttese lépett fel Yuval Weinberg vezényletével. Ha tehetik, tartsanak velünk. Én várom Önöket, az Ars Nova szerkesztőjét, Bánkövi Gyulát hallották.
1: Elhangzott műsorunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. 23 óra. Jazz a Bartók Rádióban.
2: Köszöntöm az All That Jazz hallgatóit. A szerkesztő Weisz Gábor nevében is Fellegi Lénárdot hallják. A 85 éves Ayrton Moreira jazzdobos felvételeiből válogattunk a mai összeállításban. 1941. augusztus 5-én született Itaiópolisban, Brazíliában a muzsikus. Már 13 évesen hivatalos zenész volt. 67-ben készített felvételei voltak mérföldkövek, nem sokkal ezután az Egyesült Államokba költözött, egészen pontosan Los Angelesbe, majd New Yorkba, ott ismerte meg Joe Zawinul, aki bemutatta neki Miles Davist. Innentől pályája üstökösként szárnyalt fölfelé, dolgozott Cannonball Adderley-vel, Lee Morgannel, Paul Desmonddal, Dave Hollandel, Jack DeJohnettel, John McLaughlinnal, Keith Jarrettel, Aldi Meolával, George Duke-kal. Itt álljunk is meg egy pillanatra, ugyanis George Duke zenekarával szól az első téma, a Brazilian Love Affair.

A Brazilian Lava Fair-t hallottuk George Duke zenekarával, természetesen Ayrton Moreira volt az ütős. Most Chicora Spain témáját halljuk a Chicora Quintettel, természetesen ebben a formációban is Ayrton Moreira az ütős.

Ha Chick Corea Quintettel hallottuk a Spain-t, Corea szerzeményét, most Flora Purim énekel, Christian Jacob a zongorista, Trey Henry a basszusgitáros és Ayrto Moreira ütőhangszereken játszik. A téma címe You Go To My Head. Frank J. és Heaven Gillespie jegyzi a szerzeményt.

Flora Purim énekelt, Christian Jacob volt a zongorista, Trey Horry a basszusgitáros, Ayrton Moreira ütőhangszerekkel játszott. Ez volt a You Go To My Head téma cím szerint. Most a Traces of a Tear következik, Aldi Meola a szerző, ő gitáron játszik, Ayrton Moreira ütőhangszeres mellett.

Aldi Meola és Ayrton Moreira játszott, a Traces of a Tear hangzott el. Most az Aldi Meola Project előadásában következzék egy Aldi Meola Ayrton Moreira szerzemény, July a címe.

Ez volt az Orange Lady téma cím szerint a Weather Report-tal. Továbbra is Ayrton Moreira ütőhangszeres felvételeiből választunk, a Return to Forever tagja is volt, a 500 Miles High következik, Chick Corea és Neville Potter szerzeménye.

0: Ez volt a 500 Miles High, a Return to Forever-re szólt, aminek a 85 éves Ayrton Moreira jazzdobos tagja volt. Minden felvételünkön a mai összeállításban az 1941. augusztus 5-én született muzsikus volt az ütőhangszeres. Így ért véget a mai All That Jazz, a szerkesztő Weisz Gábor nevében is köszönöm a figyelmüket, elhangzott műsorunk meghallgatható újra a mediaclick.hu oldalon, Fellegi Lénárdot hallották.
1: Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. 23 óra 55 perc. Híreink következnek.
2: Jó estét kívánok, a mikrofonnál Brieska Dániel. Holnaptól nincs szükség az önkéntes fogyasztás csökkentésre, jelentette be a miniszterelnök este a Facebook oldalán. Magyar Péter köszönetet mondott mindenkinek, és úgy fogalmazott, közösen megcsináltuk, és megvédtük Magyarország energiabiztonságát. Kitűzte a köztársasági elnök választás időpontját az országgyűlés elnöki feladatait ellátó alelnök, kedden szavazhatnak az államfőről. Hallerné Nagy Anikó a házbizottság ülése után elmondta, a titkos voksolás 9 óra 40 perckor kezdődik, és ha megválasztják az új elnököt, kedden esküt tesz és beszédet mond az országgyűlés előtt. Október végéig döntenek az új tankerületi vezetőkről, azok is pályázhatnak, akik jelenleg betöltik ezt a pozíciót. Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter az RTL-nek adott interjúban közölte, az iskolavezetők visszakapják a munkáltatói jogokat, ismét ők dönthetnek majd a tanárok kinevezéséről, a Klebelsberg központ pedig oktatástámogatási háttérintézményként működik majd tovább. Hivatalos látogatásra Szerbiába látogat az ukrán elnök. Volodymyr Zelenszkijnek ez az első útja a hagyományosan orosz barát országba a háború kezdete óta. Szombaton Alekszandr Vučić szerb elnökkel Ukrajna és Szerbia európai integrációjáról, valamint a kétoldalú gazdasági és energetikai együttműködésről tárgyal. Környezeti katasztrófa fenyegeti Omán partjait egy zátonyra futott olajtanker miatt, közölte a Greenpeace. Műholdas felvételek szerint már csak nem 600 négyzetkilométerre terjedt ki az olajszőnyeg. A helyzetet súlyosbítja, hogy az érintett terület korallzátonyok és ritka tengeri emlősök élőhelye. Itthon több meleg rekord is megdőlt ma, közölte a Hungaromet. Az új országos napi meleg rekordot 41,8 fokot Kiskunfélegyházán mérték. Megdőlt az abszolút fővárosi meleg rekord is, Újpesten 41,6 fokot mértek, Kékestetőn pedig még soha nem volt ilyen meleg, délutánra 32,1 fokig emelkedett a hőmérséklet. Ami a várható időjárást illeti, enyhül a kánikula, de meleg idő lesz a hétvégén is. Holnap a több órás napsütés mellett főként a Dunától keletre lehetnek záporok, zivatarok. A szél megélénkül, többfelé megerősödik, a hajnali 17-25 fok után napközben 30-35 fok várható.
1: Híreket hallottak. Azoknak a kedves hallgatóinknak, akik velünk tartanak, Notturno címmel klasszikus zenei összeállítást sugárzunk reggel 6 óráig Németi Attila műsor vezetésével. Azoktól pedig, akik pihenni térnek, a szózat hangjaival búcsúzunk.

Tisztelettel köszöntöm mindazokat, akik zenére vágynak, remélem találnak majd hangulatuknak, lelküknek való muzsikákat. Németh Attila lesz mai él is a Nocturno hallgatóival, munkatársaim Katona Márta és Mátyus Ottó. Elfrida André 1841-ben született svéd zeneszerző hölgy, aki orgona művész és karmester is volt. Nővére is énekelt, a svéd női mozgalom aktivistájaként tevékenykedett. Stockholm után a Göteborgi Dóm organistája lett, és ő volt az első svéd hölgy, aki szimfonikus zenekart vezényelhetett. Be is választották a Svéd Királyi Zeneakadémia tagjai közé. D-dur koncertnyitányát halljuk a Nocturno elején.

Elfrieda André Dédur koncertnyitányát a BBC skóciai szimfonikus zenekara játszotta, vezényelt Chloé von Söterstede. A komponista hölgy egyébként két orgona szimfóniát is írt. Most Dobrinka Tabakova Pirin című zeneműve következik, a Pirin egy hegység a Balkán félszigeten, ezután pedig egy Purcell Anthemet hallgatunk meg.

Harry Purcell himnuszát, antemét énekes szólisták és a kollégium vokálegent adta elő, előtte pedig Dobrinka Tabakova Pirine című kompozícióját mély hegedűn játszotta Maxim Risanov. Következő zenénk Antonín Dvořák leghíresebb szláv tánca, a 10.

Dvorzsák 10. szláv táncát a bergeni filharmonikus zenekar adta elő Juan Homena vezényletével. A morva duettek, a szláv táncok végig söpörtek Európán, Brahmsnak nem derogált, hogy a korrektúrákat például ő végezze el Dvorzsák helyett, amikor nem ért rá cseh kollégája. Most Vivaldi émolfagot versenye szól.

Vivaldi E-moll fagott versenyét Alexander Radoszlavjevics és a Szlovén Rádió zenekar adta elő. Vivaldi neve majdnem minden nap előkerül, de alig tudunk valamit az életéről, mert nem maradtak fenn biztos dátumok, a művei rendezetlenül maradtak, csak epizódokat tudunk róla. Nyikita Koskin gitárdarabja következik, a Madarak bukása.

Gorán Lisztes előadásában hallottuk Nikita Koskin gitárdarabját, aminek címe a Madarag bukása. Változatok egy Frank Bridge témára. Bridge muzsikáját nem nagyon ismerik az emberek, nevét elsősorban Benjamin Britten híres műve tette halhatatlanná.

Britten kompozíciója hangzott el a Változatok egy Frank Bridge témára. A Royal Academy of Music szólistáit Clio Gould vezényelte. Brittennek különleges képessége volt olyan zene írására, amelyek elég szellemesek és újszerűek arra, hogy fiatal előadókat is érdekeljen a komoly zene. Schubert C-dur szonátája szól.

Franz Schubert C-dur szonátáját játszotta Alfred Brendel, aki mindig visszahallgatta a saját felvételeit, hogy ellenőrizni tudja, hogy mi sikerült, és mi nem egy-egy fellépés alkalmával. Nem rossz módszer. Most Mozart 447-es körüljegyzékszámú S-dur kört versenyét hallgatjuk meg James Somerville szólójával.

Mozart Ezdur kürtversenyét James Somerville és a CBC Vancouveri zenekara adta elő Mario Bernardi vezényletével. Ez a mű Ignaz Leitgeb számára készült, aki remek körtös volt, és emellett Bécs külvárosában egy sajtkereskedést is vezetett kevés sikerrel. Kedves hallgatóink, 2 óra van.

A svéd rádió kórusának koncertje következik, amelyen Kaspar Sputnins vezényelt. Elsőként Palestrina híres darabjának a Marcel pápa misének részletei hangzottak el. Palestrina a zenetörténet egyik kiemelkedő alakja, aki több évig kísérletezett, amíg megtalálta a pápának megfelelő zenélésmódot. Munkájának első gyümölcse a második misekönyv volt, 12 évig dolgozott rajta, és az utolsó darab az időközben elhunyt pápa emlékének ajánlott mise. Kompozíciós elvei, fegyelmezett írásmódja a kortársak tiszteletét is kivívta már. Halljuk a részleteket.